0: 6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.
1: Ébred a város, nyílik az ég. Kávé, lacál, indul.

Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25, telefon 814 954.
3: Ez volt a reklám.
4: Oh!

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai Proline PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: 103.5.
1: Feels good.
2: Makes me feel good.
1: It's my station. On the radio.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
3: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboj utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
4: Magyar Kanizsa község területén jelenleg 73 térfigyelő kamera üzemel. A rendszer célja elsősorban a közbiztonság javulása és a vandalizmus által okozott károk csökkentése, a tiszamenti önkormányzatelését, üzemeltetését és karbantartását. A kamerák elhelyezését a helyi közösségek vezetői vagy az önkormányzat illetékes bizottsága határozza meg. A Horgosi futballpálya utcájának teljes hosszában helyeztek ki térfigyelő kamerákat, a Magyar-Kanizsai Gödrök játszótéren és a Népkertben, valamint Martonos település bejáratánál. Szükséget sürget az építőipari dolgozók szakszervezete. A meleg időben érvényes munkavédelmi ajánlásokat a munkáltatóknak nem kötelező betartaniuk. Erre hívta fel a figyelmet Sasa Torlakovic, az építőipari dolgozók szakszervezetének képviselője, aki szorgalmazza, hogy az előírások törvényi kötelezettséggé váljanak. Torlakovic rámutatott, hogy a következő érvény hiánya miatt a kánikulában a magasban dolgozók vannak a legnagyobb veszélynek kitéve. Példaként Ausztriát említette, ahol 33 fok felett leállítják a munkát, és külön pótlékot fizetnek a folytatást vállalóknak. Míg a szakszervezeti tagok védelmet élveznek, a legnagyobb gondot a be nem jelentett munkavállalók és többszintű alvállalkozói láncok jelentik. A leggyakoribb és legsúlyosabb balesetek a magasból való leesésből, omlásokból, áramütésekből és a daruk alatti munkavégzésből adódnak. Tornákovics hangsúlyozta, hogy nyáron a hőségkiütés, a szédülés és a hőguta miatt a sérülések kockázata végzést teljes mértékben kerülni kellene. A munkaügyi minisztérium a mind gyakori

0: és gyakori pihenőidőt kell biztosítaniuk. Különösen fontos olyan árnyékos, hűs helyiséget elrendezni, ahol a dolgozók megpihenhetnek, és letehetik a plusz terhet jelentő védőfelszerelést. A legveszélyeztetebbek az építőiparban, a mezőgazdaságban, a közműveknél, a sürgősségi szolgálatoknál és a távvezetéken dolgozóknál van, hangsúlyozta. Továbbra is érvényben van a szabályozás, amely szerint 11 és 16 óra között kerülniük kell a nehéz fizikai igénnyel járó szabadtéri munkát. Az egészségügyi előírások meghatározzák azt is, mi a teendő hány inger fejfájás vagy zavartság esetén. Az intézkedések betartását a munkaügyi felügyelőség ellenőrzi, amelyhez a munkavállalók és a munkáltatók egyaránt fordulhatnak tanácsért. Elkapkodták a szerbiai turisztikai utalványokat. A legtöbben Belgrádból jelentkeztek, a legnépszerűbb úti célok pedig Vrnjačka-Banja, Sokobanya és Zlatibor voltak. Elfogyott mind a 30 ezer nyugdíjasoknak szánt turisztikai utalvány Szerbiában. A kérelmek feldolgozása lezárult, az utolsó jelentkezés csütörtökön reggel Nova városban rögzítették. A program azoknak a nyugdíjasoknak szólt, akiknek havi nyugdíja nem haladja meg a 80 ezer dinárt. Az utalványokat november 1-ig lehet felhasználni, legalább 5 éjszakás a lakókörzetükön kívüli pihenésre. A legtöbben Belgrádból jelentkeztek, a legnépszerűbb úti célok pedig Vrnjačka-Banja, Sokobanya és Zlatibor voltak.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az elmúlt napon 116 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyeken 3 ember életét vesztette, 54-en pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén 2 balesetet jegyeztek fel. Az egyikben egy kiskorú sérült meg, a másik esetben anyagi kár keletkezett. A nyári hónapokban jelentősen megnőtt a forgalom is az utakon, az autók mellett sok motorossal, kerékpárossal és gyalogossal is találkozhatunk. A rendőrség ezért arra figyelmeztet, hogy a megengedett sebesség nem minden esetben jelent biztonságos sebességet, mindig az út és a forgalom viszonyokhoz igazítsuk a tempót. Tartsunk megfelelő követési távolságot, kerüljük a hirtelen gyorsítást és fékezést, és legyünk különösen óvatosak a kereszteződéseknél, útépítéseknél és a forgalmas turisztikai helyszínek közelében. Hosszabb úton pedig tervezzünk pihenőket, és ne engedjük, hogy a sietség kockázatos döntésekhez vezessen. Az úton nem az számít, ki ér oda néhány perccel hamarabb, hanem az, hogy mindenki épségben hazaérjen.
2: Időjárás.
0: A reggeli hőmérséklet 24 fok körül várható, a nappali hőmérséklet pedig 36 és 38 fok között alakul. Délután helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak, miközben az északnyugati szél felerősödik. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 130, Zentánál 208 cm magas. A mai napon egy hideg front érkezik, de az ország nagy részén még marad a kánikula, illetve a forróság. Emiatt keringési panaszok, vérnyomás problémák, szívpanaszok, szédülés, rosszul lét, légzési nehézségek, fejfájás és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő a stroke és az infarktus előfordulásának valószínűsége. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja szervezetünk kimerülését. Sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Az érkező hidegfront miatt ugyanakkor felerősödhetnek a fejfájásos és a görcsös panaszok. A szeles időben erős fejfájás is jelentkezhet, valamint ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, Kerüljük a magas koffein és alkoholtartalmú italokat. Ha tehetjük, étrendünkben részesítsük

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Give it up. Panda Rádió.

0: sveta. Proizvodnja i ugradnja svih vrsta spomenika od prirodnog kamena i teraca. Nadgrobni spomenici AMT Unija Genta će nadživeti sva naša sećanja na najmilije još mnogo vekova. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu, ulica Vojvode Stevana Knićanina 44, telefoni 0230 389 126 i 062 180 4446. AMT Unija Agent, Svet kamena.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat.

0: minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyar Kanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
0: A Ludasi Gulyás Csárda minden nap 11-től 20 óráig várja vendégeit. Házias ízek, vadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyás Csárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kisállatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyás Csárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
3: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
4: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53.
2: 0-65. Ez volt a reggel.

0: Ország és közterek.
1: Here we go!
2: A térség legjobb zenéi.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
2: Panda Rádió.
6: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
7: Nagyon szép jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak. Péntek van, augusztus 7-e, és ezzel lassan megérkezünk ennek a hétnek a célegyenesébe is. Önök a Panda Rádió hullámhosszán hallgatják a Tisza hangját, Andrea és Zenobia pedig ma reggel is itt van önökkel.
8: Szép jó reggelt kívánok, Andrea, és ma egyetlen szót szeretnék száműzni a reggelből.
7: Na melyiket?
8: Majd felhívom, majd elmegyek, majd elkezdem, majd lesz rá időm.
7: Ez bizony veszélyes kis szó, mert sokszor azt hiszük, hogy a majd egy konkrét időpont, pedig nincs benne sem nap, sem óra, sem dátum.
8: És néha évekig tud tartani.
7: Pontosan. Vannak nagy álmaink, amelyekhez valóban időpénz vagy megfelelő körülmények kellenek, de sok olyan apró dolog is van, amelyek akár ma megoldhatóak lennének. Felhívni valakit, akire régóta gondolunk, elkezdeni azt a könyvet, elmenni egy fél órás sétára, kimondani, hogy hiányzol, vagy végre megtenni az első apró lépést valami felé, ami már hónapok óta készülőben van.
8: Sokszor pedig arra várunk, hogy eljöjjön az a tökéletes pillanat.
7: Pedig lehet, hogy nem fog. Nem biztos, hogy egyszer majd több időnk lesz. Nem biztos, hogy minden körülmény tökéletesen összeáll. És a csodálatos néha az az első lépés, hogyha elkezdünk valamit. Ezért a mai pozitív gondolatunk így szól. Ne hagyd túl sok szépet a majd egyszerre, valamit nem a tökéletes pillanatban kell elkezdeni, hanem egyszerűen ma.
8: És ez nem azt jelenti, hogy péntek délelőtt 10-ig minden álmunkat meg kell valósítani?
7: Szerencsére nem. Elég lehet egy telefonhívás, egy üzenet, egy döntés, 5 perc, valami egészen apró, amivel azt mondjuk, rendben, elkezdtem.
8: És ebből már sejtem is, hogy merre indul a mai kérdésünk.
7: Ma egy kicsit belenézzünk abba a bizonyos képzeletbeli fiókban, amelyre az van írva majd egyszer. És megkérdezzük, mi az a dolog, amit régóta szeretne megtenni, de mindig halogatja, és mi tartja vissza?
8: Na, ebből érdekes válaszok lesznek. Lehet egészen apró dolog is?
7: Természetesen valaki régóta szeretné átrendezni a lakást, más megtanulna úszni. Elkezdett volna egy nyelvet tanulni, elutazna valahová, vagy pedig felkeresne egy régi barátot.
8: Valaki pedig 3 hónapja tervezi kitakarítani azt a bizonyos fiókot.
7: Amelyiket már csak óvatosan lehet kinyitni, mert visszatámad.
8: Pontosan az.
7: De lehet a válasz egészen személyes, és talán szeretnénk bocsánatot kérni valakitől, kimondani valamit,

0: amit régóta magunkban tartunk, munkahelyet váltani, belevágni egy új hobbiba, vagy egyszerűen több időt szánni saját magunkra, és a kérdés második fele talán még mind ég érdekesebb, és mi tart vissza? Az idő, a pénz, a félebb?
1: Kíváncsi vagyok, hányan jönnek rá már a válasz megfogalmazása közben arra, hogy tulajdonképpen nincs is olyan komoly akadály.
0: Pontosan ezért szeretjük a nap kérdését, nem kell mindig kész választ adnunk, néha már egy jó kérdés és elindít bennünk valamit. Írják meg nekünk, mi az a dolog, amit régóta szeretnének megtenni, de mindig halogatják, és mi tartja vissza önöket. Várjuk a válaszaikat, a történeteiket és természetesen a vidám válaszokat is.
1: És lehet, hogy ma valamelyik hallgatónk az üzenet végére odaírja. Tudjátok mit? Ma megcsinálom.
0: Na, az lenne a legszebb pénteki válasz, és vigyük magunkkal ezt a gondolatot a mai napra. Ne akarjunk mindent egyszerre megváltoztatni. Válasszuk ki egy apró, majd egyszer dolgot, és tegyünk érte ma valamit. Lehet, hogy este már azt mondjuk egyszer szeretném, hanem azt, hogy ma elkezdtem.
1: Mi pedig már el is kezdtük a pénteket.
0: Méghozzá együtt önökkel folytatódik hamarosan a Tisza hangja, itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk, mert ezen a péntek reggelen is sok érdekes történettel, zenével, mosollyal és meglepetéssel készülünk.
2: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.
3: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Banda Rádió.
0: Ez a Banda Rádió.
2: A Tisza hangja névnap köszöntő rovatának támogatója az EVB Lifestyle, édesen, cukormentesen. Kézműves sütemények szeretettel készítve, hogy az ünnepizéből senkinek se kelljen kimaradni. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a tejpiacon.
3: És most nyissuk ki képzeletben a névnaptárat, mert augusztus 7-én egy igazán virágos nevünk van.
4: Már

0: sejtem is. Ma szeretettel köszöntjük az ibolyákat.
1: Nagyon boldog négy napot kívánunk minden kedves ibolya nevű hallgatónknak, és ezúttal a név jelentését sem kell hosszasan megfejtenünk. Az ibolya magyar női név, amely közvetlenül az ibolya virág nevéből született.
0: Vagyis ma olyan név ünnepel, amelyet szinte látunk magunk előtt, az apró lila virágot.
1: Amely gyakran már kora tavasztal megjelenik, és bár kicsi az illata egészen jellegzetes, az ibolyát hosszú ideje összekapcsolják a szerénységgel, hűséggel és finomsággal.
0: Érdekes, hogy egy ennyire apró virágból ilyen karakteres női név született.
1: És ráadásul igazi magyar névként használjuk, de van itt egy kis nyelvi játék is. Ha azt mondom, ibolya kék, milyen szín jut eszedbe?
0: A lila.
1: Elfogadjuk. Az ibolya árnyalatai a kéktől a lilás tónusokig terjedhetnek, és maga az ibolya szó a magyar színnevek világába is bekerült.
0: Na, akkor jöhet a szokásos Tisza hangja névjegy.
1: Jöjjön, de természetesen csak játékosan. Az ibolya pandás névjegy így néz ki. Színe ibolya lila, virága. Ezt talán nem kell megfejtenünk, a szuperereje akkor is észreveszik, amikor nem akar a középpontban lenni.
0: És a titkos képessége?
1: 5 perc alatt észreveszi, ha valakinek nincs jó kedve.
0: Gyenge pontja?
1: Ha azt mondja, nekem tényleg nem kell semmi névnapomra.
0: Azért egy virágnak biztosan örül.
1: Ezt mondjuk nem csak az ibolyákra igaz.
0: És van híres ibolyánk is.
1: Természetesen például Olá ibolya, akinek különleges rekettes hangját a magyar közönség a Megasztár első szériájában ismerhette meg, igazán széles körben. Azóta számos dallal és színpadi produkcióval bizonyította, hogy az ibolya néphez bizony erőteljes hang is társulhat.
0: Vagyis az ibolya lehet apró virág,
1: de egy ibolya egyáltalán nem biztos, hogy halk jelenség. És ha van ibolya a családban, a munkahelyen, a szomszédban vagy a baráti társaságban, ma ne elégedjenek meg egy gyors, boldog névnapot üzenettel, hívják fel, öleljék meg, vigyenek neki egy szál virágot, vagy egyszerűen töltsenek vele néhány percet.
0: Mert végül mindig ugyanoda jutunk, a legszebb ajándék sokszor az, amikor valaki érzi, hogy fontos nekünk.
1: Így van, ezért a Tisza hangja és a Panda Rádió teljes csapata nevében kívánunk minden ibolyának nagyon boldog négy napot. Legyen a mai napjuk tele szeretettel, nevetés meglepetésekkel.
0: És legalább egy olyan emberrel, aki nem felejtette el, hogy ma ünnepelnek.
1: Boldog négy napot ibolyák, mi pedig folytatjuk péntek reggeli műsorunkat itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk!
2: A névnap köszöntő rovat támogatója az LVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Keressék Szabadkán, a Tejpiacon szombaton 7 és 13 óra, vasárnap 7 és 12 óra között. LVB Lifestyle, ahol minden ünnep egy kicsit édesebb. Rendelését leadhatja a 064 43 16 159-es telefonszámon.

0: Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élménnyé válik.
2: Jöjjenek a Konyhai Kalandok Panda Csavarral, és ma van egy jó hírem.
3: Nem kell bekapcsolni a sütőt?
2: Nem.
3: Akkor már szeretem a receptet.
2: Ma egy gyönyörű színű, kellemes savanykás és igazán nyári fogást készítünk, hideg krémleves, ribizli levest.
3: Na, ezt már a színe miatt is érdemes elkészíteni.
2: És az íze miatt még inkább, a ribizli karakteresen savanykás, ezért nagyon jól áll neki egy kevés édesség és a krémes alap. Nézzük, mire lesz szükségünk. Hozzávalók 4 adaghoz, 50 deka piros ribizli, körülbelül 6 deciliter víz, 2-3 evőkanál méz, cukor vagy ízlés szerint édesítő, egy csomag vaníliás cukor vagy kevés vanília, fél citrom reszelt héja, 2 deciliter natur vagy görög joghurt, egy evőkanál étkezési keményítő, egy csipet só és néhány mentalevél.
3: És indulhat is!
2: Először mossuk meg a ribizlit, és tegyünk félre néhány szép szemet a tálaláshoz. A többit tegyük lábasba vízzel, az édesítővel, egy csipet sóval, a vaníliával és egy kevés reszelt citromhéjjal. Forraljuk fel, majd néhány percig, körülbelül 5-7 percig főzzük, nem kell szétfőzni.
3: És gondolom, hogy most jön a krémesítés.
2: Igen, a joghurtot keverjük simára a keményítővel, majd adjunk hozzá néhány kanállal a meleg levesből. Ezzel kiegyenlítjük a hőmérsékletet, így kisebb az esélye annak, hogy a joghurt kicsapódik. Ezután lassan keverjük vissza a levesbe, és röviden melegítsük össze.
3: És utána turmix?
2: Jöhet. Ha igazán sejmes leves szeretnénk, turmixolás után szűrjük is át, a ribizlinek ugyanis apró magjai vannak, és ettől a kis plusz lépéstől sokkal elegánsabb, simább lesz a levesünk.
3: Na de álljunk csak meg, ez a Konyhai Kalandok Panda Csavarral, de hol van a panda?
2: Most ugrik bele a levesbe.
3: Remélem, csak képletesen.
2: Természetesen. A panda csavarunk vanília, citromhéj és friss menta. Amikor a leves teljesen kihűlt, tálaláskor tegyünk a tetejére néhány egész ribizli szemet, vagy kanálnyi görög joghurtot és 2-3 apró mentalevelet. Aki pedig még különlegesebbé szeretné tenni, megszórhatja egy kevés pirított mandulával.
3: Savanykás ribizli, krémes joghurt, friss menta és roppanós mandula.
2: Na ugye, és így jön a legfontosabb hozzávaló, a hűtőszekrény. Legalább 2-3 órára tegyük be a levest, mert jéghidegen az igazi.
3: És mi van, ha valakinek túl savanyú?
2: A ribizli savassága változó, ezért az édesítést mindig kóstolással állítsuk be. Inkább először kevesebbet adjunk hozzá, aztán szükség esetén édesítsük tovább.
3: És ha nincs friss ribizli?
2: Fagyasztott ribizliből is elkészíthetjük, sőt, piros és fekete ribizlit is keverhetünk, ha intenzívebb íz szeretnénk. És már kész is a mai nyári finomságunk, hideg sejmes ribizli leves panda csavarral, frissítő, gyümölcsös, savanykásan édes, gyönyörű színű, előételként, könnyű fogásként, vagy akár desszertként is használhatjuk.
3: És van még egy fontos kérdésem.
2: Halljuk.
3: Ha én a fazékból eszem meg, mielőtt lehűl, az még leves, vagy már ribizlis bizonyíték eltüntetés?
2: Az utóbbi. De legalább mosogatni kevesebbet kell. Jó étvágyat kívánunk mindenkinek, mi pedig folytatjuk a péntek reggeli Tisza hangját. Itt a Panda Rádió hullámhosszán, maradjanak velünk!
1: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.
4: Yo.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt. Egyenlő biztonság.
1: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954. Megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Penkovszka 13. Napi friss menüebédek nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok, és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
2: Ez volt a reklám.
3: 3-5. Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295 adankó.com.
1: Elérkeztünk a zenetörténeti morzsákhoz, és ma egy kicsit másképp szól majd a rovat. Nem rock, nem pop, nem retro.
4: Hanem mi lesz, Andrea?
1: Ma jöjjön a magyar hip-hop mai főszereplőnk, a Hősök.
4: És milyen érdekes, tegnap az Utazzunk Együtt rovatban Veszprémben jártunk éppen.
1: Ma pedig zeneileg térünk vissza oda, a Hősök ugyanis Veszprémhez kötődő hip-hop formáció, amelynek története az 1990-es évek végén indult. A csapat, lék és produkcerek is fontos szerepet játszottak a Hősök jellegzetes hangzásának kialakításában.
4: De honnan jött a név, hogy Hősök?
1: A név rövid, könnyen megjegyezhető és erős, de ami igazán meghatározóvá tette őket, az az volt, hogy a 2000-es évek magyar hiphopjának egyik ismert csapatává nőtték ki magukat. Abban az időben az internet még egészen másképpen működött.
4: Persze, hogy nem volt minden dal egyetlen érintésre a telefonunkban.
1: Bizony nem. Kazetták, CD-k, másolt lemezek, fórumok, kisebb klubok és koncertek segítségével terjedtek a zenék. A magyar hip-hop pedig közelebb hozta a közönséget. És a Hősök egyik erőssége kezdettől a szöveg volt. A hip-hopban ugyanis nem elég egy jó dallam, a szavaknak súlya van, a ritmusnak működnie kell, a rímeknek ülniük kell, és közben el kell mesélni valamit.
4: Vagyis egy jó rap dal tulajdonképpen történetmesélés ritmusra.
1: Nagyon sokszor, igen, a Hősök szövegeiben megjelennek hétköznapi történetek, személyes gondolatok, társadalmi megfigyelések, humor, önirónia és az élet apró helyzetei is talán éppen ezért tudtak olyan hallgatókat is megszólítani, akik egyébként nem feltétlenül tartották magukat hip-hop rajongónak.
4: Mikor kezdte őket igazán széles közönség megismerni?
1: A 2000-es években fokozatosan egyre nagyobb figyelmet kaptak, lemezek, klippek, koncertek és együttműködések követték egymást, és az underworld közelségből egyre nagyobb színpadokra jutottak el. A Hősök történelmének egyik érdekessége éppen ez. Úgy tudtak szélesebb közönséget megszólítani, hogy közben megmaradt a hip-hopos karakterük.
4: És persze jöttek azok a dalok is, amelyeket már sokan ismernek.
1: Igen, a Hősök repertoár

0: mostanában többdeli és nagyon közönségkedvenc lett, és az évek során számos más magyar előadóval dolgoztak együtt, a csapat életében pedig mindig fontos maradt a koncert, mert a hip-hop igazán élőben tud különleges energiákat adni.
1: Ott már nem csak az előadó mondja a szöveget,
0: hanem sokszor a közönség is kívülről fújja vele. Ha visszanézzük a magyar könnyűzene elmúlt bő két évtizedére, a hip-hop óriási utat tett meg, ami egykor inkább réteg műfajnak számított, mára könnyűzene egyik meghatározó része lett.
1: És ebben az útban a hősöknek is megvan a helye.
0: Pontosan ők ahhoz a generációhoz tartoznak, amely még jóval a mai korszak előtt kezdte kiépíteni a közönséget. Nem egyetlen internetes videó tette őket egyik napról a másikra ismerté. Évek munkája, dalai és koncertjei építették fel a nevüket.
1: És mi a mai zenetörténeti morzsák tanulsága?
0: Talán az, hogy a zenetörténet nem csak a régi bakelit lemezek története, a 2000-es évek zenéi is lassan egy generáció emlékeivé válnak.
1: Ezt most nehéz volt hallani.
0: Pedig bizony, akinek egy hősök dalhoz kötődik a középiskolája, egy nyári fesztivál, egy első autózás vagy egy régi baráti társaság, annak ezek a számok ma már ugyanazt tudják, hogy pillanatra az időben, és talán ezért nevezhetjük őket valóban zenetörténeti morzsáknak.
1: Akkor már csak egy dolog hiányzik.
0: A zene. A mai rovat után maradjunk is a hősökkel, és hallgassunk meg tőlük egy dalt, mi pedig utána folytatjuk a pénteki Tisza hangját, itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk!
2: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065 2122 955 adankó.com.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Szászló. Manna Rádió. Panda Rádió.
1: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burger & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burger & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062-50-5147.
2: Most pedig kapaszkodjanak meg, mert elindítjuk a Tisza hangja időgépét. Augusztus 7-e mögött ma egészen különleges történeteket találtunk. Lesz egy férfi, aki több mint 400 méter magasan sétált egy drótkötélen.
3: Köszönöm, én már itt kiszállnék az időgépből.
2: Pedig még az űrbe is megyünk, de előtte kezdjük jóval korábban, 1782. augusztus 7-én George Washington létrehozta a katonai érdemjelvényt, különlegessége, hogy egy lila szív alakú jelvény volt.
3: És ebből alakult ki később Pearl Hart?
2: Igen, a kitüntetést 1932-ben élesztették újra, mégpedig Pearl Hart néven. Ma augusztus 7-én az Egyesült Államokban is tartanak napot rá, amikor a harcokban megsebesült vagy életüket vesztett katonák előtt tisztelegnek. Érdekesség, hogy a mai medalion maga George Washington arcképe látható.
3: Vagyis egy több mint 200 éves történet él tovább egy mai kitüntetésben.
2: Most kapcsoljuk be a rakétákat, és ugorjunk 1959-ben, mégpedig ekkor indították útjára az amerikai Explorer 6 műholdat.
3: És miért érdekes nekünk az Explorer 6?
2: Mert olyan berendezést vitt magával, amely később egy nagyon kezdetleges képet továbbított a Föld felhőzetéről. Mai szemmel nézve ez a kép persze nem lenne Instagram-gyanús sem.
3: Filter sem volt rajta.
2: Még selfie-bot sem. Egy szemcsés fekete-fehér felvételről beszélünk, amelyen a Földnek csak egy része látszott, mégis óriási lépés volt. Gondoljunk bele, ma néhány érintéssel műholdképet nézhetünk a telefonunkon, figyelhetjük a felhőket és az időjárást. Akkoriban viszont már az is lenyűgöző volt, hogy egy ember alkotta szerkezet, fentről nézett vissza a bolygónkra. És most jöjjön a mai rovat talán leghihetetlenebb. És a World Trade Center két tornya, és közöttük...
3: Ne is mondd!
2: Egy drótkötél. A francia kötéltáncos Philippe Petit, ki titokban előkészített akciója során kötélen sétált át a két ikertorony között.
3: Milyen magasan is volt?
2: Nagyjából 400 méter az utca fölött.
3: Én egy létrán a harmadik fokon már átgondolom az életemet.
2: Petit pedig nem egyszerűen átszaladt egyik oldalról a másikra, körülbelül 45 percet töltött a magasban, többször áthaladva a két épület között. Időnként megállt, letérdelt, sőt még le is feküdt a kötélre.
3: Nem, és még egyszer nem.
2: A történet.

0: és 1960 augusztus 7-én született David Duchovny, az X-akták Fox Mulderje.
1: Na, akkor már csak egy UFO hiányzik a mai történetünkből.
0: Explorer 6 X-akták szerintem veszélyesen közel kerültünk hozzá. És ma egy valóban létező emléknapunk is van. Ahogy a rovat elején említettük, augusztus 7-én tartják az Egyesült Államokban az emléknapot, amely a katonai szolgálat során megsebesült, vagy életüket vesztett kitüntetésének állít emléket. Érdekesség, hogy éppen azért augusztus 7-e a dátum, mert George Washington 1782-ben ezen a napon hozta létre a kitüntetés elődjét.
1: Hát nem volt eseménytelen augusztus 7-e sem.
0: Ennyire a szívalakú kitüntetéssel kezdtünk, fellőttünk egy műholdat az űrben, 400 méter magason átsétáltunk két felhőkarcoló között.
1: Pontosítanék, hogy Philip Petit átsétált, én lenn maradtam.
0: Én is veled, és talán éppen ezért szeretjük ezt a rovatot, mert amikor reggel rápillantunk a naptárra, csak annyit látunk augusztus 7-e, pedig ugyanazon a napon évtizedekkel vagy évszázadokkal korábban valaki éppen történelmet írt. És ki tudja, talán egyszer majd 2026. augusztus 7-éről is mesél majd valaki.
1: Mi biztosan elmondhatjuk, Andrea, hogy pénteken reggel együtt voltunk.
0: És ennek örülök a legjobban, folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhoztán. Maradjanak velünk!
2: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, get it?
3: No. This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
6: Most pedig kinyitjuk a Panda Kuckó ajtaját, ahol ma egy olyan kutyanyelvi üzenetet próbálunk megfejteni, amelyhez egyetlen vakkantás sem szükséges, csak annyi, hogy hú,
7: az a bizonyos hatalmas kutyasóhaj.
6: Pontosan, mai Panda Kuckónk a Profivet állatorvosi ambulancia támogatásával jelentkezik, ahol jól tudják, négylábú társaink nem csak ugatással kommunikálnak, a testtartásuk, a tekintetük, a viselkedésük, és bizony még egy-egy nagy sóhaj is árulkodik arról, hogyan érzik magukat. Ma tehát kiderítjük, miért sóhajt a kutya.
7: Mert nehéz élete van. Egész nap alszik, eszik, sétál, simogatják.
6: Szörnyű lehet, de viccet félretérve, a kutyák sóhajtása teljesen természetes jelenség, a legtöbbször nem jelent problémát. Nagyon gyakran a sóhaj egyszerűen az ellazulás és az elégedettség jele. Képzeljük el, volt egy jó

0: séta a kutyusunk hazajön, iszik egy kis vizet, megkeresi a kedvenc helyét, lefekszik, és utána jön a hú.
1: Magyarul, ami azt jelenti, hogy kemény nap volt, megszagoltam 14 bokrot.
0: Körülbelül, ha valóban a kutya testen lazul, nyugodtan fekszik a szeme félig, vagy teljesen csukva van, akkor a sóhajt gyakran egyszerűen azt jelzi, jól érzem magam, most pihenek.
1: De élnek.
0: Mert a sóhaj enyhe csalódottságot, vagy lemondást is jelezhet, például Morzsri odahozza a labdát, leteszi a gazdi elé, néz, vár. A gazdi tovább telefonozik, Morzsri még mindig néz, aztán lefekszik, és hú.
1: Az már egyértelműen passzív, agresszív kutya üzenet.
0: Emberi szavakat persze ne adjunk automatikusan a viselkedésekhez, de a helyzetből és a testbeszédből valóban következtethetünk arra, hogy valamilyen várakozásra nem teljesült. És van még valami érdekes, a kutyák gyorsan megtanulják, melyik viselkedésük vált ki reakciót a gazdiból. Ha minden hatalmas sóhajnál azonnal odafordulunk, jaj kicsi, mi történt?
1: Akkor hamar rájöhet, hogy ez működik.
0: Pontosan, és legközelebb lehet, hogy már kapunk mellé egy jelentő képzés pillantást is, és ezért egyetlen hangból soha ne próbáljuk megfejteni a kutyánkat, mindig nézzük az egész helyzetet, mit csinált előtte, milyen a testtartása, nyugodtan, illetve feszülten fekszik, eszik, iszik, játszik a megszokott módon.
1: És mikor lehet a sóhaj olyan jel, amit nem érdemes elintézni annyival, hogy Morzsi már megint drámázik?
0: Ez nagyon fontos, ha a kutya megszokottnál feltűnően gyakrabban vagy nehezebben vesz levegőt, a sóhajtozás mellett köhög, zihál, vágyat, nyugtalan, nem akar mozogni, csökken az étvágya, fájdalomra utaló jeleket mutat, vagy egyszerűen feltűnően megváltozik a viselkedése, érdemes állatorvossal konzultálni. A nehéz légzés pedig sürgős állatorvosi ellátást igényelhet.
1: Vagyis megint, hogy oda jutottunk, a gazdi ismeri legjobban, mi számít megszokottnak a saját kutyájánál.
0: Pontosan, egy békés sóhaj önmagában általában nem ok az aggodalomra, a változásra viszont mindig érdemes figyelni.
1: Akkor játszunk egy kicsit, Andrea. Én mondom a helyzetet, telefordított kutyáról magyarra.
0: Jöhet.
1: A vacsora után Morzsi lefekszik a gazdi mellé, becsukja a szemét és sóhajt.
0: Ez az élet.
1: Oda teszi eléd a labdát. Ne dobd el, lefekszik és sóhajt.
0: Csalódtam benned.
1: Te eszed a sonkás szendvicset, ő nézi, nem kap belőle majd sóhajt.
0: 25 percen nem ettem, kérlek, emlékezz rám úgy, ahogy voltam.
1: Na, ezt minden kutya tudja.
0: Mai pandakuckunk végére tehát egy apró gazdi szabály, ne csak a sóhajt halljuk, nézzük meg a kutyát is. A testbeszédre is az adott helyzet együtt sokkal többet mond, mint egyetlen hang. Mai négylábú történetünkhöz a Profivet állatorvosi ambulancia csatlakozott támogatóként. Ha kedvencünk légzésében, viselkedésében vagy általános állapotában szokatlan változást észlelnek, ne találgassanak, kérjenek állatorvosi tanácsot. A Profivet állatorvosi ambulanciát Magyar Kanizsán a Gesztenyefasolt 90/A szám alatt találják.
1: Én pedig most már egészen másképpen fogom hallgatni a kutyasóhajokat.
0: Én is, bár ha a kutyám a teli vacsorástál mellett sóhajt,
1: akkor biztosan kevés volt a desszert.
0: Ez volt a Panda Kuckó, mi pedig egy nagy elégedett sóhaj után folytatjuk a pénteki tiszahangját itt a Panda Rádió hullámhoztán. Maradjanak velünk!

0: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
1: Kucsa Zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i diagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
3: Megéhezett és finom ebédre vágyik? Vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Penkoszka 13. Napi friss menüebédek nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
4: Ez volt a reklám.
5: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
6: Panda Rádió.
5: Ez a Panda Rádió.
0: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
7: Jöjjenek a szépség és egészség percek, majd olyan tárgyról beszélgetünk, amelyet sokan reggeltől estig viselnek, mégis gyakran úgy bánunk vele, mintha elpusztíthatatlan lenne.
8: De valójában mi ez lenne?
7: A telefon?
8: Nem.
7: Majdnem. A szemüveg? És talában három hely valamelyikén van, vagy a szememen, a fejem tetején, vagy sehol se találom.
8: És ilyenkor kezdődik a klasszikus, nem látod a szemüveget, miközben ott van a fejünkön.
7: Erről nem beszélünk tovább.
8: Ismerős érzés. Kezdjük az egyik legegyszerűbb szabállyal. Ha nem viseljük a szemüveget, a legbiztonságosabb helye egy megfelelő méretű, lehetőleg kemény tokban van, ne dobjuk csak úgy a táskát.

0: lába.
1: A kulcs mellé?
0: Nem.
1: Az apró pénz mellé?
0: Még kevésbé.
1: Akkor pedig vége a kedvenc tárolási rendszeremnek.
0: A táskában lévő tárgyak könnyen megkarcolhatják a lencsét, a keret pedig nyomás hatására deformálódhat, vagy eltörhet. Ha pedig egy pillanatra tesszük le, lehetőleg ne a lencséjére fektessük.
1: Most jön az a rész, amelynél sok hallgatónk lebukik.
0: Bizony, mazatos a lencse. Felhúzzuk a póló szélét. 1, 2.
1: És kész.
0: Csak hogy ez nem a legjobb megoldás. A ruhán vagy magán a lencsén lévő apró szennyeződések karcolhatnak, ezért jobb tiszta mikroszálas törlőkendőt használni.
1: Ha alaposabb, víz?
0: Ha alaposabb tisztítás kell, akkor igen jöhet a langyos víz. A szemüvegnek szükség esetén kevés kimérlő mosogatószerrel tisztítsuk majd meg, és a tiszta mikroszálas kendővel töröljük át, de a bevonatokat és a keretet is károsíthatja. És itt jön az egyik legfontosabb nyári szabály. Ne hagyjuk a szemüveget vagy a napszemüveget a felforrósodott autóban, különösen a műszerfalon, tehát nem csak házi kedvenceinket és gyermekeinket, de a szemüvegünket se.
1: Pedig ez nagyon praktikus helynek tűnik.
0: Egészen addig, amíg az autó belseje a napon fel nem forrósodik, a nagy hő károsíthatja a keretet és bizonyos lencse bevonatokat, a műanyag részek pedig deformálódhatnak.
1: Vagyis a napszemüveg szeret napsütésben dolgozni?
0: De nem szeret szaunázni. A strand külön fejezet. Homok, naptej, sós vagy klóros víz. Egyik sem ideális a szemüvegnek. Ha homok kerül rá, ne kezdjük rögtön szárazon dörzsölni.
1: Mert az apró homok szemek karcolhatnak.
0: Pontosan, először öblítsük le tiszta vízzel, ha pedig naptej kerül a lencsére vagy a keretre, azt is érdemes mielőbb megtisztítani.
1: Van jelentősége annak, hogy hogyan vesszük le?
0: Igen, lehetőleg két kézzel fogjuk meg a szárakat, amikor fel vagy levesszük. Ha rendszeresen csak az egyik száránál húzzuk le idővel a keret, elállítódhat, és bár divatos megoldásnak tűnhet a szemüveget a fej tetején hordani, ez is tágíthatja a szárakat, főleg ha a keret erre érzékeny.
1: De akkor hol tartsam?
0: A tokjában.
1: Már megint az a tok.
0: Ha meglazult egy csavar, feltínál a keret, nyomja az orrunkat, vagy folyton lecsúszik, ne kezdjük előről hajlogatni. Egy optikus sok esetben néhány perc alatt megfelelően be tudja állítani.
1: És a karcos lencsére az internetes házi praktikák, fogkrém és a társai?
0: Inkább hagyjuk őket, a dörzsölő anyagok tovább károsíthatják a lencsét vagy annak bevonatát. Ha komoly karcolás van rajta, érdemes szakember véleményét kérni.
1: Akkor összegezzük a szemüvegmentő szabályokat, Andrea.
0: Jöhet.
1: Tokban tároljuk, ne a lencséjére tegyük.
0: Igen, tiszta mikroszálas kendővel töröljük.
1: Ne hagyjuk a forró autóban.
0: Homokos lencsét először öblítsük le.
1: És két kézzel vegyük le.
0: Ennyi apróság sokat számíthat abban, hogy a szemüvegünk hosszú ideig szép és használható maradjon. Mert legyen dioptriás szemüveg vagy napszemüveg, ha ő segít nekünk jobban látni a világot, igazán megérdemli, hogy mi is vigyázzunk rá.
1: És most megyek megkeresni a szemüvegemet.
0: Zenobia?
1: Igen.
0: A fejeden van?
1: Akkor ezt a rovatot itt lezárnám.
0: Mi pedig folytatjuk a pénteki Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk!
2: A szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: a rádió.
1: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
2: Elérkeztünk a horoszkóp pandás módra rovatunkhoz, és ma a csillagok mellé beköltözött egy panda is.
3: Remélem, ért az asztrológiához.
2: Nem tudom, de nagyon meggyőzően nézi az eget. Ma minden csillagjegy kap egy kis pénteki útravalót, és még azt is aláíruljuk, mi legyen a mai szerencsehozó aprósága. Lássuk, mit súg a panda. Kos, ma úgy indulsz neki a napnak, mintha péntek estig legalább három világot kellene megmentened, pedig nem kell, egy régóta húzódó ügyben végre történhet előrelépés, de csak akkor, ha nem próbálod erőből gyorsítani az eseményeket.
3: Kos és türelem egy mondatban.
2: Ezért hívják horoszkópnak, nem dokumentumfilmnek. A panda pedig azt rúgja, ma néha az nyer, aki tud várni, a szerencsehozója pedig valami piros.
3: Bika, ma a komfortzónát különösen csábító lesz.
2: De valaki vagy valami kizökkenthet belőle, és meglepő módon még élvezni is fogod. Péntek estére viszont ne tervezz túl sokat, egy finom vacsora és egy kellemes társaság többet adhat, mint egy zsúfolt program. A panda stúbja a jó élet, néha nem egészen egyszerű, a szerencsehozót pedig egy finom illat. És az ikre, ma egy beszélgetés egészén más irányt vehet, mint ahogy gondolták. Valaki mondhat egy fél mondatot, amelyen még este is gondolkodni fogsz.
3: Az ikrek addigra már három emberrel megbeszélte, hogy vajon mit jelentett. A panda azt súgja, ma ne csak válaszolj, figyelj is, a szerencsehozó számod a hármas szám.
2: Reák, ma egy apró gesztus különösen jól eshet, egy üzenet, egy telefonhívás, vagy valaki, aki egyszerűen megkérdezi, hogy vagy, és most nem mond automatikusan azt, hogy jól, ha fontos neked az illető, mondd el, hogy valójában a panda a súgja. A közelséghez néha egy őszinte mondat is elég, a szerencsehozót pedig egy régi fénykép.
3: Oroszlán, ma valaki észreveszi, amit csinálsz.
2: És jól is esik majd az elismerés, de pénteki csillagfeladatot, hogy te is adj belőle másnak. Egy őszinte dicséret ma meglepően messzire érhet. A panda súgja attól, hogy más fényét erősíted, a tiéd nem lesz halványabb, a szerencsehozó pedig valami aranyszínű. És szűz, ma előfordulhat valami egészen rendkívüli.
3: Mi?
2: Valami nem pontosan úgy történik, ahogy eltervezted.
3: Jaj, nekem!
2: És még sem dől össze a világ, sőt lehet, hogy a spontán megoldás jobb lesz az eredetinél. A panda pedig azt súgja, ma hagyj egy kis helyet a véletlennek, a szerencsehozót pedig egy fehér virág.
3: Mérleg, ma döntéshelyzet érkezhet.
2: És mielőtt összehívnád a családot, három barátot és egy független szakértői bizottságot, hallgass egy kicsit magadra, valószínűleg már tudod a választ. A panda stúgja, nem minden döntéshez kell mások engedélye, a szerencsehozót pedig valami kék. Skorpió, a megérzésed ma különösen erős lehet, de vigyázz, a megérzés és a túlgondolás nem ugyanaz.
3: Honnan tudja, hogy melyik-melyik?
2: Ha már a 27. lehetséges magyarázatnál tart, valószínűleg túlgondolja. A panda pedig azt súgja, ami egyszerűnek látszik, néha tényleg egyszerű. A szerencsehozó a 8-as szám. A nyilas péntek van, és te már fejben valahol máshol jársz, utazás, program, találkozás, vagy egy spontán ötlet is megmozgathat. Ha változik a terv, ne bosszankodj rögtön, lehet, hogy éppen abból lesz a nap legjobb része. A panda súgja, nem minden kerülő út visz rossz irányba. Szerencsehozód valami lila.
3: Bak, egy rossz hírem van.
2: Mi?
3: A munka hétfőn is ott lesz.
2: Pontosan, ezért ne próbáld meg valóban lezárni a hetet, amit nem muszáj pénteken befejezni, ne cipeld magaddal fejben egész hétvégén. A panda súgja a pihenés, nem elvesztegetett idő. A szerencsehozód egy csésze, kedvenc ital. és jön a vízöntő, majd jöhet egy szokatlan ötlet, egy váratlan találkozás, ne utasítsd el rögtön csak azért, mert nem illik az eredeti terveidhez, mert hogy éppen ez teszi emlékezetessé a pénteket. A panda súgja a legjobb történetek, ritkán kezdődnek azzal, hogy minden pontosan a terv szerint történt, szerencsehozó pedig valami ezüst színű. Halak, ma különösen jól eshet egy kis csend, a hétvégére sok gondolat összegyűlhet benned, ezért ne töltsd ki minden percét zajjal. Zene, vízpart, séta vagy néhány perc egyedül lét most sokat adhat.
3: Álmodozni szabad?
2: Halaknál kötelező. A panda pedig azt rúgja, nem kell mindig tudnod merre mész, néha elég érezni, hogy jó irányba haladsz. Szerencsehozód valami, ami a vízhez kapcsolódik.
3: És mit mond a panda mind a 12 jegyre ma?
2: A pénteki közös csillagüzenetünk, ne csak azt számold, mi nem sikerült ezen a héten, nézd meg azt is, mennyi mindenen már túl vagy. Lehet, hogy nem végeztünk el mindent, lehet, hogy maradt néhány kikaválatlan sor, de itt vagyunk, péntek van, és előttünk áll egy új hétvége.
3: A panda pedig mit csinál a hétvégén?
2: Eszik, pihen, és nem válaszol munkahelyi e-mailekre.
3: Kezdem érteni, hogy miért olyan bölcs.
2: Ez volt a horoszkóp Pandás Megre, mi pedig folytatjuk a péntek reggeli Tisza hangját, itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk!
1: A horoszkópot a Palicsi Nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet. Lépj biztosan a saját utadon.
0: 103.5
4: Feels good.
5: Makes me feel good.
6: It's my station.
1: Panda Rádió.
7: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
8: Itt a tavat.
9: Hol?
8: Mindenhol.
9: Fogmosó pohárban is?
8: Ott itt.
9: Veszünk csak ki nyuszit.
8: Jó, de éjjel 11:30 van.
9: Hát akkor halkan vegyük.
8: Milyen? Kókuszos?
9: Kókuszos csuki! Hülye vagy, olyan nincs is. Sima lekvárost.
8: Lekvárottok ki nyutit? Hol vegyünk olyat éneké vagyján?
9: Például elmegyünk a kis Imre térig busszal.
8: Buttal?
9: Nem. Busszal.
8: Azt mondtam, buttal.
9: Akkor inkább trollival.
8: Hát nem jártak a butt.
9: Akkor elsétálunk a kis Imre térig.
8: Hát 43 kilométer.
9: De nem megyünk el a vasúti sinekig, hanem a Sisak utcánál levágjuk azt a nagy kanyart.
8: Ja, tudom, ott laknak a Prievara ilonkáék.
9: Nem, mert az ilonkáék a Farkas néni mellett laknak, ő meg elköltözött Wisconsinba.
8: Miköde a Farkas néninek a húsvéti nyutihoz?
9: Ha most már én se tudom, úgy összezavartam.
8: Itt a tavaly.
9: Hol?
8: Itt.
9: Konyhajtónál?
8: Ott itt. Tiripelnek a madarak.
9: Mi is csőrük, hogy ezek tiripelnek?
8: Nem hallod, mondják, hogy tirip, tirip, tirip. Igaz, hogy éjjel 11:30 van, de ezek akkor itt. De éjjel van. Álmában tiripel a madárka.
9: Ezzel a fogsorral miért nem vagy fűnyíró?
8: És hol vettünk tokinutit?
9: Majd reggel itt lent a vietnámi boltba veszünk.
8: Na jó, csak addig mit csináljunk?
9: Szerintem beszélgessünk a múltról.
8: Például?
9: Például, hogy ki volt az a férfi, aki tegnap innen elment, amikor én megjöttem?
8: Ja, az a telefonterelő volt.
9: Nincs is madtávos telefonunk.
8: azért ment el. Ráadásul nem itt hozzánk jött, hanem a szomtédba.
9: Akkor miért innen ment ki?
8: Mert eltévedtettek.
9: S mi jött be?
8: Mert beengedtem. Most, hogy itt a tavasz, fel vagyok pannolva. Figyelj, tekteljünk, jó?
9: Mi csináljunk?
8: Tekteljünk.
9: Nem, mert a múltkor is csaltál, nem fogok. Nem tektelet veled. Inkább leülök a konyhában.
8: Most itt ott vagyunk.
9: Hol?
8: A konyhában.
9: Tudom.
8: Mindjárt itt a hutvét.
9: Hol? Mikor?
8: Azt hittem Terdán.
9: Nem lehetett volna keddem.
8: Nem, mert hútvéted mindig Terdán van. Locsolj meg.
9: Nem lehet, mert a végrehajtó elvitte a Kölnit.
8: Akkor mondjál nekem valamit, épp lotolóvertet.
9: Az is jó lesz, amit 12 éve mondtam annak a nőnek, aki még kettővel előtted volt.
8: Igen, jaj, de idgi.
9: Világmezőn egymás mellett nyuszi bárány tojás, de nem érdekel egyik sem, mert épp rám jött a... Fontosabb dolgom is van enni, hagyj engem végig! Te jössz!
8: Hútvét hétfőn meglocsolnak, edd nálunk a tokás, sütök, földök egész nap, na ez aztán a
9: tok... Boldog karácsonyt kívánok! Jó.
8: Vagy te!
7: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Ma először az ég felé fordítjuk a radarunkat, mert különleges égi jelenség közeledik, amelyet Vajdaságból is megfigyelhetünk. Utána jönnek a friss útinformációk, a vajdasági hírek és természetesen a hétvégi programok. Indul a Panda Radar, ami igazán számít. Érdemes már most feljegyezni a dátumot, augusztus 12-én, szerdán részleges napfogyatkozást figyelhetünk meg Szerbiából is. A jelenség este napnyugta előtt lesz látható. Szabadkán körülbelül 19 óra 24 perckor kezdődik, a legnagyobb fázis pedig 19 óra 51 perc körül várható. A számítások szerint itt a nap felszínének körülbelül 43%-át takarja majd el a hold. A világ bizonyos részein ennél is különlegesebb lesz a látvány. Grönland, Izland és Spanyolország egyes területein teljes napfogyatkozás lesz megfigyelhető. És egy nagyon fontos figyelmeztetés: a napba szabad szemmel, napszemüveggel, fényképező gépen vagy távcsövön keresztül sem szabad belenézni. A megfigyeléshez megfelelő napfogyatkozás megfigyelésére készült védőszemüveg szükséges. Augusztus 12. szerda este, ha az időjárás is engedi, nézzünk majd az ég felé. Az előző napon 116 közlekedési baleset történt Szerbia útjain. 3 ember életét vesztette, 54-en pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén 2 közlekedési balesetet jegyeztek fel. Az egyikben egy kiskorú sérült meg, a másikban anyagi kár keletkezett. A nyári hónapokban jelentősen megnőtt a forgalom az autók mellett, pedig sok motoros, kerékpáros és gyalogos közlekedik. Fontos figyelmeztetés: a megengedett sebesség nem mindig jelent biztonságos sebességet. Tartsunk megfelelő követési távolságot, és a tempót mindig az út és a forgalmi viszonyokhoz igazítsuk. És ne feledjék, augusztus 9-éig tart a ROAD-tól fokozott sebességellenőrzési akciója is. Nem

0: Kofipax miatt kell lassítani, azért, hogy mindenki épségben hazaérjen. Még a napraforgónak is sok a rendkívüli meleg, a tartós hőség és csapadék hiány, már a szárazságot egyébként jól tűrő napraforgót is megviseli Vajdaságban. A termelők szerint az állományok között jelentős eltérések lehetnek, attól függően mikor vetették őket és mennyi csapadékot kaptak. A következő időszak időjárása ezért különösen fontos lesz a termés szempontjából. Felújították és kibővítették a mandarin óvodát Szabadkán. Az intézmény a korábbinál lényegesen nagyobb kapacitással várhatja a gyermekeket, a több mint 171 millió dináros beruházásnak köszönhetően pedig korszerűbb körülményeket alakítottak ki. Tegnap megnyitotta kapuit a 12. Malom Fesztivál, így Orom ezen a pénteken már igazi fesztivál hangulatban ébredt. A rendezvény egészen augusztus 8-áig szombatig tart. A Malom Fesztivál különlegessége továbbra is az, hogy a zene mellett közösségi, művészeti és alkotó programok is helyet kapnak, mindez sajátos, természetközeli környezetben. És péntek lévén nézzük részletesebben, mit kínál a hétvége. Szombaton Magyar Kanizsa sportünnepe következik, augusztus 8-án rendezik meg a 44. futó és úszófesztivált a Tiszaparton. Délelőtt az úszóké a főszerep, a 3 kilométeres tiszaúszás 11 órakor rajtol. Délután következnek a futók 17 órától gyermekfutamok, majd 18 órától a 4 és 10 kilométeres versenyek indulnak. Lesz akvatlon és varjar kihívás is, vagyis akkor is érdemes kilátogatni, ha valaki nem áll rajthoz. Autósok erre külön figyeljenek a futóverseny miatt a délutáni órákban, több magyar kanizsai utcában idéglenes útlezárásokra kell számítani. Augusztus 7-e és 9-e között háromnapos Szent István napi programsorozat várja a látogatókat Tornyoson. A hétvége során többféle közösségi, családi és szórakoztató program közül lehet választani, így ez is jó célpont lehet azoknak, akik a környéken szeretnének kikapcsolódni. Ma kezdődik Kisoroszon a 23. Guzsajos találkozó is. A rendezvény augusztus 7-től 9-ig tart otthont a találkozóknak. Tehát a hétvégét térképünk Oromon Malom Fesztivál, Magyar Kanizsán Futó és Úszó Fesztivál, Tornyoson háromnapos ünnepség, Kisoroszon pedig Guzsajos találkozó. Csak győzzünk választani! 1990. augusztus 7-én New York-i Brooklyn hídat nemzeti történelmi mérnöki műemlékké nyilvánították. Az 1883-ban átadott híd a maga korában mérnöki csodának számított, ma pedig New York egyik legismertebb jelképe. Augusztus első teljes hétvégéjén sokan indulnak szabadságra, vagy térnek haza a nyaralásból. A határ felé tartóknak ezért érdemes indulás előtt ellenőrizniük az aktuális forgalmat és a várakozási időket. A nagy melegben pedig hosszabb utazások 2-3 óránként. A nagy melegben pedig hosszabb utazáskor 2-3 óránként tartsanak pihenőt, még akkor is, ha úgy érzik, bírnák tovább. Egy különböző rendezvény közül választhatunk a térségben. Sport, zene, hagyományőrzés vagy falusi közösségi program. Nem kell messzire utazni ahhoz, hogy tartalmas nyári hétvégénk legyen. Ha holnap a Kanizsai Futó és Úszó Fesztiválra mennek, érdemes korábban elindulni, mert a 4 és 10 kilométeres futamok útvonala miatt a Firenze háztömb, az Art Hotel, a Nagy Templom, a Gesztenyefasor, a Duna utca, a Középiskola, a Széles utca, az Egészségház és a helyi közösség környékén is idéglenes lezárások várhatóak. Miért nem indul a Csiga a holnapi futóversenyen? Mert azt mondta, ő már tavaly elindult, csak még úton van. Ma Malom Fesztivál, Oromon, holnap sportünnep Magyar Kanizsán, közben pedig Tornyos és Kisorosz is programokkal vár bennünket. Vezessenek óvatosan, töltsék tartalmasan a hétvégét, és maradjanak velünk. Panda Radar, képben a világgal.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
2: Panda Rádió.

A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyilázárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó hajózási vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
2: Most pedig következnek a tisztai pillanatok, ma pedig képzeljük el, hogy lesétálunk a folyóhoz egy nyári reggelen, a vízállás alacsonyabb, a nap süt, és egyszer csak megálltunk valamit a folyó közepén, vagy a part közelében, egy homokos területet, amelyre akár ki is lehetne sétálni.
3: Egy kis tiszai strandot esetleg?
2: Majdnem, amit látunk, lehet egy homokpad vagy zátony, és mögötte a folyó egyik legérdekesebb története áll, mert miközben mi azt gondoljuk, hogy a Tisza egyszerűen csak folyik, a Tisza folyamatosan épít és bont.
3: Na jó, ezt magyarázd el. Hogyan épít egy folyó?
2: A Tisza vize nem csak vizet szállít, apró hordalékszemcséket is visz magával, homokot, iszapot és más üledéket, ahol gyorsabban áramlik a víz, több anyagot képes mozgásban tartani, ahol viszont lelassul,
3: ott leteszi a csomagját?
2: Nagyon jó. Az üledék egy része leülepedik. Ha ez hosszabb ideig, vagy megfelelő körülmények között történik, fokozatosan kialakulhat egy homokpad, vagy zátonyszerű felszín. Alacsony vízállásnál pedig egyszer csak előbukkan a vízből.
3: Akkor, ha találok egy szép homokpadot, jövő nyáron ugyanott lesz?
2: Egyáltalán nem biztos, és éppen ez benne a csodálatos, a folyó medre nem mozdulatlan. Egy nagyobb vízhozam áradás, vagy az áramlási viszonyok változása átrendezheti az üledéket, amit a Tisza egyik időszakban felépített.
3: Nem csak építész,
2: hanem bontási vállalkozó is, csak számlát nem küld. És most képzeljük el egy folyókanyart, a víz a kanyar külső és a belső oldalán nem ugyanúgy viselkedik. A külső oldalon általában erősebb lehet a part eróziója, míg a

0: felső oldalon könnyebben rakódhat le hordalék.
1: Tehát miközben az egyik oldalon elvesz,
0: a másik oldalon hozzáad, éppen ezért a természetes folyókanyarulatok hosszú idő alatt vándorolhatnak, és ha több évtized vagy akár évszázad térképeit hasonlítanánk össze, bizonyos szakaszokon láthatnánk, hogy változott a folyó helyzete.
1: De egy ilyen frissen előbukkanó területnek van jelentősége az állatok számára is?
0: Bizony, az átonyok, sekélyebb területek és a part menti üledék felszínek különféle élőlények számára lehetnek fontosak. Madarak használhatják őket pihenésre vagy táplálkozásra, a sekély víz pedig több vízi élőlény számára is különleges élőhelyet jelenthet. Ezért, amit mi esetleg egyszerűen csak egy szép homokos résznek látunk, a természet számára lehet egy apró élőhely. És itt jön a biztonsági rész, és attól, hogy egy homokmat sekély víz mellett látható, nem jelenti azt, hogy biztonságosan megközelíthető. A folyómeder hirtelen mélyülhet, az áramlás erős lehet, a vízszint és a meder viszonyok pedig változhatnak.
1: Vagyis ne gondoljuk azt, ott száraz a homok, akkor biztosan, hogy kisétálok.
0: Pontosan, a Tisza gyönyörű, de folyóvíz, ezért mindig tisztelettel és óvatossággal közelítsünk hozzá. És talán ez a mai történet legszebb része, amikor holnap lesétálunk a Tisza partjára, úgy érezhetjük, ugyanazt a folyót látjuk, amelyet tegnap, pedig közben apró változások ezrei történtek. Valahogy néhány homokszem tovább indult, máshol lerakódott egy kevés iszap, egy partfal elvitt valamit a víz, néhány méterrel arrébb pedig hozzáépített a parthoz.
1: Vagyis a Tisza soha nincs teljesen készen.
0: Pontosan, a folyó nem egy elkészült tájkép, hanem egy történet, amelyet a víz minden egyes nap továbbír. És talán legközelebb, amikor meglátunk egy apró homokpadot a Tiszán, már nem csak homokot látunk benne, hanem azt a helyet, ahol a folyó egy pillanatra megmutatta nekünk, nézd, ma ezt építettem.
1: Aztán lehet, hogy holnap már egészen mást mutat.
0: És pontosan ezért nem lehet megunni, ez volt a tiszai pillanatok, mi pedig folytatjuk a péntek reggeli Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhoztán. Maradjanak velünk!
2: A tiszai pillanatok rova támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajó kirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

Jó reggelt kívánunk, nézők, milyen témákat kínál olvasóinknak a mai Magyar Szó. A címlap egyik kiemelt híre augusztus 24-én induló új vajdasági menetrend szerinti járatról szól. A tervek szerint a közlekedési lehetőség több települ

városi vízművek intézkedései különösen fontosak a nyári hőségben, amikor jelentősen megnő a vízfogyasztás és az ellátó rendszernek is nagyobb terhelése van. A mezőgazdaságban sem könnyű az idei nyár. A lap arról ír, hogy romlik a termés minősége, és a szélsőséges időjárási körülmények több kultúrnövénynél is éreztetik hatásukat. A tartós meleg és a csapadék hiány a gazdák számára komoly kihívást jelent. A gazdasági rovatból pedig megtudhatjuk, hogy heteken belül kiírhatják a vadászati pályázatokat. A támogatási lehetőségek a tervek szerint több terület fejlesztését és korszerűsítését segíthetik. És egy érdekes helyi történet is helyet kapott a címlapon. A figyelemfelkeltés századosa címmel olvashatunk egy olyan kezdeményezésről, amely a közösségi szerepvállalás és a figyelemfelhívás fontosságára helyezi a hangsúlyt. Ez volt a Magyar Szó augusztus 7-i lapszemléje itt a Panda Rádióban.

0: Zenny.
1: Okay, ready?
2: No.
0: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
6: Pakolják be a napszemüveget, a fürdőruhát és a kényelmes cipőt, mert az Utazzunk Együtt rovatban ma ismét a Balaton felé vesszük az irányt.
7: Tihany, Balatonfüred, Balatonalmádi, Veszprém, merre tovább, Andrea?
6: Ma átmegyünk a Balaton déli partjára, oda, ahol nyáron pezseg az élet, hajók futnak ki a kikötőkből, esténként megtelik a sétány, mai úti célunk Siófok.
7: A Balaton egyik legismertebb üdülővárosa.
6: És ma bebizonyítjuk, hogy Siófok sokkal több a strandnál és az éjszakai életnél. Induljunk! Ha a Siófok belvárosában járunk, van egy épület, amelyet szinte lehetetlen nem észrevenni, ez nem más, mint a víztorony.
7: A város egyik jelképe.
6: Pontosan, amint egy 45 méter magas víztornyot 1912-ben építették, és ma már nem eredeti vízellátási szerepét tölti be, a felújított toronyból különleges panoráma nyílik Siófokra és a Balatonra.
7: Vagyis első program, hogy felmegyünk?
6: Nő vagy a Marica grófnő.
7: A Csárdás királynőt pedig nem csak Magyarországon ismerik.
6: Bizony nem, Kálmán Imre műveit a világ számos országában játszották és játszák Siófokon az egykori szülőhazában működő Kálmán Imre emlékház őrzi a zeneszerző emlékét, tehát aki azt gondolta, hogy Siófokon kizárólag modern nyári slágerek szólnak, annak van egy kis meglepetésünk.
7: Itt bizony operett is van a város történetében.
6: Most pedig menjünk egy kicsit árnyékba a Jókai Park Siófok egyik kellemes zöld területe közvetlenül a Nyüzsgő-Balatoni részek közelében. Nagy fák, padok, virágok.
7: Vagyis ha már megsültünk a strandon,
6: ide menekülhetünk egy kis pihenésre. És Jókai Mól neve sem véletlenül kapcsolódik Siófokhoz és a Balatonhoz. A 19. század második felétől a tó környék egyre fontosabb üdülőhelyé vált, amely művészeket, írókat és a kor ismert személyiségeit is vonzotta. Innen pedig sétáljunk tovább a Rózsakert és a kikötő felé. Nyáron a Siófok egyik legszebb sétálós része, virágok, Balaton, hajók.
7: És körülbelül minden második ember fényképet készít.
6: Jogosan a kikötőből Balatoni hajóját.

0: járatok és kirándulóhajók indulnak, és Siófok remek kiindulópont lehet akkor is, ha nem csak a várost szeretnénk felfedezni. Felülünk a hajóra, és már maga az út is egy program.
1: De várjunk csak, Andrea, a Siófok nevében ott van a Sió. Mi is pontosan a Sió?
0: Na, ez az egyik legérdekesebb történet. A Sió csatorna a Balaton szabályozott vízelvezetésében játszik kulcs szerepet. Siófoknál található a tó vízszint szabályozásának fontos műtárgya. Innen indul tovább a víz, és a Sión keresztül végül a Duna irányába.
1: Vagyis amikor Siófokon állunk, nem csak egy üdülővárost látunk,
0: hanem a Balaton vízgazdálkodásának egyik fontos helyszínén is járunk.
1: Andrea.
0: Igen.
1: Siófokon vagyunk már egy ideje, és mindig nincs rajtunk fürdőruha.
0: Igazad van, természetesen Siófok strandjai nélkül nem lenne teljes az utazás. A város legismertebb fürdőhelyei között találhatjuk a nagy strandot, de a hosszú partszakaszon több lehetőség is kínálkozik fürdésre és vízparti pihenésre. Siófok egyik nagy vonzereje a déli part jellegzetessége. Sok helyen sekélyebb vízzel találkozhatunk, ami különösen népszerűvé teszi a környéket a családok körében.
1: Na végre eljutottunk a rovat tudományosan legfontosabb részéhez.
0: Igen, az evéshez. Balatoni nyaralásnál persze előkerülhet a hek, a lángos és a fagyi.
1: Ebben a sorrendben?
0: Tetszőlegesen, de ma már Siófokon a klasszikus strandi lélek és az élet mellett modern éttermek, bisztrók és kávézók is várják a vendégeket, és ha balatoni bor kerül az asztalra, érdemes a környék borvidékeinek kínálatával is megismerkedni. És most várjunk egy kicsit, lassan este lesz, menjünk vissza a partra.
1: Naplementét nézni?
0: Pontosan, a déli partról különleges látvány nyújt a Balaton túloldala. Tiszta időben a tó északi partjának hegyei is kirajzolódnak, a nappali nyüzsgés után pedig egészen más hangulata lesz a víznek. A fények megváltoznak, a hajók lassan visszatérnek, a parton sétálnak az emberek, és egy pillanatra talán mindenki egy kicsit lassabban él.
1: Siófok viszont este nem feltétlenül megy aludni.
0: Nagyon nem, nyáron koncertek, rendezvények, vendéglátóhelyek és esti programok gondoskodnak arról, hogy aki nyüzsgésre vágyik, az is megtalálja a számítását. Ez Siófok egyik különlegessége, délelőtt strandolhatunk, délután hajózhatunk, megismerhetjük a város kulturális emlékeit, este pedig eldönthetjük, csendes balatoni séta vagy pezsgő éjszakai élet.
1: Én előbb naplemente, utána fagyi.
0: És utána?
1: Még egy fagyi.
0: Ez egy rendkívül részletes úti terv, Zenóbia. Mai utazásunk végére tehát kiderül, Siófok nem csak strand és buli, víztorony, Kálmán Imre, parkok, kikötő, hajózás, a Sió csatorna, balatoni gasztronómia és gyönyörű naplementék várnak bennünket. Talán ezért tud ugyanaz a város egészen különböző embereknek mást adni. A családnak strandot, a fiataloknak pezsgést, a kultúra szerelmeseinek történeteket, a romantikusoknak naplementét.
1: A panda pedig mit fog kapni?
0: Lángost.
1: Akkor ő is jön.
0: Mi pedig képzeletben még néhány percig ott maradunk a Balaton partján, és utána folytatjuk a pénteki Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk!
2: Az Utazzunk Együtt rova támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: AMT Unija agent Svet kamena, mermeri i graniti iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44. Telefon 0230 389 126 i 062 180 4446.
1: A legjobbat a legjobb helyről, Kapriolo Bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kapriolo Bicikli. Az ön és családja részére. Kapriolo. Több mint bicikli. www.kapriolo.com.
2: Pas, mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
3: MLShop 024. Megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához. Egy helyen. Szabadkán, Ambajai út 190 szám alatt. Teljes körű lemezmegmunkáló műhelyel várjuk ügyfeleinket. Vízszintes és függőleges. Eres csatornák. Lemezhajlítás. Terv szerint. Trapézlemezek. Méretre szabva. Csavarozott áruk széles választékban. Szállítást is vállalunk. Munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig. Szombaton 7-től 12 óráig. Informál

0: információ és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán a Bajai út 190-es szám alatt. MLShop 024.
1: Ez volt a reklám.
2: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
3: Banda Rádió.
2: Ez a Banda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
5: Jöjjenek a divatpercek, és majd rögtön egy kérdéssel kezdek. Zenobia Haszt, mondom, foci mellett, sportnadrág és baseball sapka, hová készülök?
6: Meccsre.
5: 2026 nyarán ez már egyáltalán nem biztos, mert az idei nyár egyik érdekes divatjelensége, hogy a sportpályák ruhadarabjai beköltöztek az utcai divatba. Focimezek, sportos rövidnadrágok, jackik és egyéb atlétikus részletek jelennek meg olyan összeállításokban, amelyeknek már semmi közük az edzéshez.
6: Vagyis felveszem a focimeszt, és már divatos is vagyok?
5: Azért várj, még ne indulj el. A trükk éppen az, hogy a sportos darabot valami teljesen mással párosítjuk. A 2026-os futballláz a divatot sem került el. A sportmezeket ma már nem csak farmerrel vagy szabadidő nadrággal viselik, megjelenhetnek például elegánsabb nadrággal, szoknyával, nőies cipővel, vagy egy struktúrált kabáttal, blézerrel is.
6: Focimezés, szoknya?
5: Pontosan, elsőre furcsának hangzik, de éppen az ellentét adja a stílus lényegét. Sportos felül, nőies alul, vagy fordítva. Egy sportos rövidnadrághoz jöhet egy szép ing, vagy egy elegánsabb felső.
6: Vagyis most az a divat, hogy olyan dolgokat rakjunk össze, amelyekről régen azt mondtuk volna, hogy ez nem illik egymáshoz.
5: Nagyon jól látod, de a 2026-os divatban egyre fontosabb a személyesség és a játékosság. Nem feltétlenül egy teljes trendet kell lemásolni, elég lehet egyetlen sportos darabot beemelni a saját stílusunkba is. És most jön valami, aminek a kánikulában különösen örülhetünk. A könnyű, bővebb sportos rövidnadrág is utcai divatdarabbá vált.
6: Na, ezt támogatom!
5: Gondoljunk egy egyszerű sportsortra, ha felveszünk hozzá egy pólót és sportcipőt, sportos marad, de egy szép, bőszamású inget, különleges táskát, vagy egy elegánsabb kiegészítőt teszünk mellé, már is egészen más lesz az összhatás.
6: És közben nem fél meg az ember a nadrágjában.
5: Ez augusztusban komoly divatszakmai szempont is.
6: Azért azt nem mondd, hogy sportnadrághoz magas sarkút is viselnek, vagy felvesznek.
5: Pedig bizony, a kifutón és az utcai divatban éppen az ilyen szokatlan párosítások jelennek meg. Persze ezt nem kötelező szó szerint követni, a divatirányzatból inkább az ötletet érdemes hazavinni. Játszunk az ellentétekkel. Egy sportos darab mellé tehetünk valami mélyest, egy nagyon elegáns összeállítást pedig lazíthatunk sportos cipővel vagy sapkával.
6: Na most hallom is a kérdést. Jó, ezt 20 évesen könnyű. 40 vagy 50 fölött?
5: És erre azt mondom, nem az életkor dönti el, hanem az összeállítás. Nem kell tetőtől talpig sportmezbe öltözni, egy elegáns nadrág, egy színű felső és egy sportosabb jacky már is finoman behozhatja ezt az irányt, vagy egy klasszikus nyári ruha sportcipővel. A lényeg, hogy ne jelmeznek érezzük azt, amit viselünk.
6: Ez nagyon fontos.
5: Szerintem is, ha valami trendi, de egész nap feszengünk benne, akkor az nem nekünk való.
6: Jöhet egy panda divat teszt?
5: Jöhet.
6: Focimez plusz farmer.
5: Biztonságos kezdés.
6: Sport short plusz főbő fehér ing.
5: Nagyon 2026.
6: Nyári ruha plusz sportcipő.
5: Kényelmes és működik.
6: Focimez sportnadrág, sportstár, sícsont, sípcsontvédő és stoplist cipő.
5: Az már nem divatpercek,
6: hanem
5: kezdődik a mérkőzés. És talán ez a mai trend legérdekesebb üzenete a divat egyre kevésbé mondja meg. Ezt csak ehhez szabad felvenni, egy ruhadarabnak több élete lehet, a sportmeznek nem kell mindig stadion, a sportnadrágnak nem kell mindig edzőterem, és az elegáns innek sem kell mindig irodába mennie. Néha éppen abból születik a legjobb összeállítás, amikor két teljesen különböző világ találkozik.
6: Akkor a mai divatszabály...
5: Ne azt kérdezz, hogy összeillik-e, próbáld fel, és nézd meg, hogy együtt működik-e rajtad, mert a trend csak ötletet ad, a stílust mindig mi tesszük hozzá.
6: Én akkor ma sportnadrágban megyek haza.
5: Rendben.
6: Magas sarkúval.
5: Ezt akartam kérdezni, hogy magas sarkúval? De hát most már akkor igen, na azért szeretnék én is ott lenni. Ez volt a Divat percek, mi pedig folytatjuk a Tisza hangját mindjárt itt a Panda Rádió hullámhoznál. Maradjanak velünk!
4: A Divat percek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: Radio.
1: Jöjjenek a biztosítási percek, ma kezdjük egy teljesen hétköznapi történettel. Szombat reggel kávé elkészült, mosógép dolgozik, mi pedig békésen tesszük a dolgunkat.
2: Ez pedig gyanúsan nyugodt.
1: Az is egészen addig, amíg valaki nem csenget, az alsó szomszéd áll az ajtóban. Ne haragudjon, nálunk csöpög a víz a plafonról.
2: Na és abban a pillanatban a kávé sem kell többé.
1: Mai biztosítási perceink a DDO-t biztosító támogatásával jelentkeznek, és azt várjuk körbe, mi történhet akkor, amikor egy otthoni meghibásodás miatt nem csak a saját lakásunkba, hanem más tulajdonában is kár keletkezik. Egy lakásban meglepően sok helyről indulhat vízkár, meghibásodhat egy vízvezeték, szivároghat a bojler, probléma lehet a mosógép vagy a mosogatógép, valamint túlfolyhat valami.
2: És a víz sajnos nem olvassa el az ajtón a lakás számot.
1: Pontosan, társasházban könnyen tovább juthat az alsó lakásba, ott pedig károsodhat a mennyezet, a falfestése, a bútor vagy más értéktárgyak, és ekkor már két külön kérdésünk is van. Mi történt a saját otthonunkkal, és ki viseli másnak okozott kárt?
2: Ha van lakásbiztosításunk, akkor automatikusan fizet mindent?
1: Nem feltétlenül, ez az egyik legfontosabb pont. A biztosítási csomagok tartalma eltérő lehet. A saját ingatlanunkban bekövetkezett bizonyos károkra vonatkozó fedezet és a harmadik személynek okozott kárért fennálló felelősséghez kapcsolódó fedezet nem ugyanaz. Ezért, amikor biztosítást választunk, nem csak azt érdemes megkérdezni, mi történik, ha az én lakásomban lesz kár, hanem azt is, mi történik, ha az én lakásomból kiinduló esemény miatt másnak keletkezik kár. Különösen fontos kérdés lehet.
2: Térjünk vissza a csöpögő plafonhoz. Mi legyen az első?
1: Ha biztonságosan megtehető, először próbáljuk megállítani vagy csökkenteni a további károkozást. Vízkárnál például szükség lehet a víz elzárására és szakember értesítésére. Ezután dokumentáljuk a történteket, készítsünk fényképeket a kárról és jegyezzük fel, mikor és hogyan vettük észre.
2: A szomszédnál is?
1: Ha ehhez hozzájárul, hogy ott is hasznos lehet dokumentálni a károsodást, és mielőtt mindent kidobunk, vagy nagyobb javításba kezdünk, érdemes kapcsolatba lépni a biztosítóval, és megkérdezni, milyen dokumentáció szükséges a kárbejelentéshez. És van ennek a történetnek egy kevésbé izgalmas, de nagyon fontos része is, mint pedig a megelőzés. Időnként nézzük át a mosógép és a mosogatógép bekötőcsöveit, figyeljünk a csöpögő csapokra, a nedvesedő falra, szokatlan foltokra, ha valami gyanús, ne várjuk meg, amíg a szomszéd jelzi a problémát.
2: A saját plafonján keresztül.
1: Pontosan, egy apró szivárgás időben észlelve még lehet kisebb javítás. Hetekig észrevétlenül viszont komolyabb károkat okozhat.
2: Jöjjön a panda vészhelyzeti vizsga.
1: Halljuk.
2: Az alsó szomszéd telefonál, hogy vizes a plafon, mit csinálunk?
1: Megkeressük a vízforrását, és ha lehet, biztonságosan megszüntetjük, csökkentjük a szivárgást.
2: Utána?
1: Dokumentáljuk a károkat.
2: Utána?
1: Megnézzük a biztosításunk feltételeit, és felvesszük a kapcsolatot a biztosítóval.
2: És mit nem csinálunk?
1: Nem bújunk el a függöny mögé, amikor csenget a szomszéd.
2: Pedig az volt a B-tervem.
1: Mai biztosítási perceink legfontosabb üzenete tehát, otthonunk védelménél nem csak arra kell gondolnunk, mi történhet velünk, hanem arra is, mi történhet másokkal egy nálunk bekövetkező esemény miatt. Ez különösen fontos lehet társasházban, ahol nyitva csak egy fal vagy egy födén választ el bennünket egymástól. A biztosítás pontos fedezete, feltételei, limitei és kizárásai mindig a választott szerződéstől függnek, ezért ezeket érdemes előre tisztázni.
2: Mert a legjobb az lenne, ha soha nem kellene használni.
1: Így van, de ha mégis megtörténik a baj, sokat számít, ha már előtte tudjuk, mi a teendő. Mai robotunk biztonsági gondolataihoz a DDO-t biztosító csatlakozott támogatóként. Érdemes szakember segítségével olyan biztosítási megoldást választani, amely valóban igazodik az otthonunkhoz és az élethelyzetünkhöz. Ez volt a biztosítási percek a DDO-t biztosító támogatásával.
2: Én pedig ma hazamegyek és megnézem a mosógép csövét, az-e még a plafon.
1: Mi pedig elérkeztünk Tisza hangja műsorunknak a végéhez. Nagyon szép hétvégét kívánunk Zenóbiával mindketten. Ne felejtjék, 16 órakor a mai napon lesz a Tisza hangja délutáni magazinja, aki esetleg lemaradt valamiről. A témákat újból át fogjuk majd beszélni.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szálvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex. Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
3: Magyarkanizsa község területén jelenleg 73 térfigyelő kamera üzemel. A rendszer célja elsősorban a közbiztonság javulása és a vandalizmus által okozott károk csökkentése. A tiszamenti önkormányzat éves szinten mintegy 2 millió dinárral támogatja a térfigyelő kamerák beszerelését, üzemeltetését és karbantartását. A kamerák elhelyezését a helyi közösségek vezetői, vagy az önkormányzat illetékes bizottsága határozza meg. A horgosi futballpálya utcájának teljes hosszában helyeztek ki térfigyelő kamerákat, a magyarkanizsai Gödrök játszótéren és a Népkertben, valamint Martonos település bejáratánál. Szigorítást és törvényi kötelezettséget sürget az építőipari dolgozók szakszervezete. A meleg időben érvényes munkavédelmi ajánlásokat a munkáltatóknak nem kötelező betartaniuk. Erre hívta fel a figyelmet Sasa Torlakovic, az építőipari dolgozók szakszervezetének képviselője, aki szorgalmazza, hogy az előírások törvényi kötelezettséggé váljanak. Torlakovic rámutatott, hogy a következő érvény hiánya miatt a kánikulában a magasban dolgozók vannak a legnagyobb veszélynek kitéve. Példaként Ausztriát említette, ahol 33 fok felett leállítják a munkát, és külön pótlékot fizetnek a folytatást vállalóknak. Míg a szakszervezeti tagok védelmet élveznek, a legnagyobb gondot a be nem jelentett munkavállalók és többszintű alvállalkozói láncok jelentik. A leggyakoribb és legsúlyosabb balesetek a magasból való leesésből, omlásokból, áramütésekből és a daruk alatti munkavégzésből adódnak. Tornakovics hangsúlyozta, hogy nyáron a hőségkiütés, a szédülés és a hőguta miatt a sérülések kockázata megsokszorozódik, így extrém melegben a magasban történő munkavégzést teljes mértékben kerülni kellene. A munkaügyi minisztérium a mind gyakoribb hőhullámok miatt már 2013-ban megfogalmazta a kánikulában végzett szabadtéri munkára vonatkozó irányelveket. Emelte ki Mirán Borzsét, a minisztérium munkahelyi bizottságának és egészségvédelmi igazgatóságának munkatársa, kiemelte, hogy a munkáltatóknak fel kell becsülniük a kockázatokat, a dolgozóknak a nap legmelegebb szakában el kell kerülniük a nehéz fizikai munkát, sűríteniük kell a váltásokat, és gyakori pihenőidőt kell biztosítaniuk. Különösen fontos olyan árnyékos hűs helyiséget elrendezni, ahol a dolgozók megpihenhetnek, és letehetik a plusz terhet jelentő védőfelszerelést. A legveszélyeztetebbek az építőiparban, a mezőgazdaságban, a közműveknél, a sürgősségi szolgálatoknál és a távvezetéken dolgozóknál van, hangsúlyozta. Továbbra is érvényben van a szabályozás, amely szerint 11 és 16 óra között kerülniük kell a nehéz fizikai igénnyel járó szabadtéri munkát. Az egészségügyi előírások meghatározzák azt is, mi a teendő hány inger fejfájás vagy zavartság esetén. Az intézkedések betartását a munkaügyi felügyelőség ellenőrzi, amelyhez a munkavállalók és a munkáltatók egyaránt fordulhatnak tanácsért. Elkapkodták a szerbiai turisztikai utalványokat. A legtöbben Belgrádból jelentkeztek, a legnépszerűbb úti célok pedig Vrnjačka-Banja, Sokobanya és Zlatibor voltak. Elfogyott mind a 30 000 nyugdíjasoknak szánt turisztikai utalvány Szerbiában. A kérelmek feldolgozása lezárult, az utolsó jelentkezés csütörtökön reggel Nova városban rögzítették. A program azoknak a nyugdíjasoknak szólt, akiknek havi nyugdíja nem haladja meg a 80 ezer dinárt. Az utalványokat november 1-jéig lehet felhasználni, legalább 5 éjszakás a lakókörzetükön kívüli pihenésre. A legtöbben Belgrádból jelentkeztek, a legnépszerűbb úti célok pedig Vrnyacskabanya, Szokobanya és Zlatibor voltak.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: Az elmúlt napon 116 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyeken 3 ember életét vesztette, 54-en pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén 2 balesetet jegyeztek fel. Az egyikben egy kiskorú sérült meg, a másik esetben anyagi kár keletkezett. A nyári hónapokban jelentősen megnőtt a forgalom is az utakon, az autók mellett sok motorossal, kerékpárossal és gyalogossal is találkozhatunk. A rendőrség ezért arra figyelmeztet, hogy a megengedett sebesség nem minden esetben jelent biztonságos sebességet, mindig az út és a forgalom viszonyokhoz igazítsuk a tempót. Tartsunk megfelelő követési távolságot, kerüljük a hirtelen gyorsítást és fékezést, és legyünk különösen óvatosak a kereszteződéseknél, útépítéseknél és a forgalmas turisztikai helyszínek közelében. Hosszabb úton pedig tervezzünk pihenőket, és ne engedjük, hogy a sietség kockázatos döntésekhez vezessen. Az úton nem az számít, ki ér oda néhány perccel hamarabb, hanem az, hogy mindenki épségben hazaérjen.
0: Időjárás.
3: Ma is nagyon meleg idő várható, gyenge vagy mérsékelt északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 24 fok körül várható, a nappali hőmérséklet pedig 36 és 38 fok között alakul. Délután helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak, miközben az északnyugati szél felerősödik. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 130, Zentánál 208 cm magas. A mai napon egy hideg front érkezik, de az ország nagy részén még marad a kánikula, illetve a forróság. Emiatt keringési panaszok, vérnyomás problémák, szívpanaszok, szédülés, rosszul lét, légzési nehézségek, fejfájás és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő a stroke és az infarktus előfordulásának valószínűsége. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja szervezetünk kimerülését. Sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Az érkező hidegfront miatt ugyanakkor felerősödhetnek a fejfájásos és a görcsös panaszok. A szeles időben erős fejfájás is jelentkezhet, valamint ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, kerüljük a magas koffein és alkohol tartalmú italokat. Ha tehetjük, étrendünkben részesítsük előnyben a könnyebb, zsírszegényebb ételeket, együnk sok zöldséget, gyümölcsöt.

jó végtelen, a vége tíznél végtelen. Találgatja, hogy mit jelent, de káoszból rend.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
2: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. estcable.tv
3: Ezvodare.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Ma először az ég felé fordítjuk a radarunkat, mert különleges égi jelenség közeledik, amelyet Vajdaságból is megfigyelhetünk. Utána jönnek a friss útinformációk, a vajdasági hírek és természetesen a hétvégi programok. Indul a Panda Radar, ami igazán számít. Érdemes már most feljegyezni a dátumot, augusztus 12-én szerdán részleges napfogyatkozást figyelhetünk meg Szerbiából is. A jelenség este napnyugta előtt lesz látható, Szabadkán körülbelül 19 óra 24 perckor kezdődik, a legnagyobb fázis pedig 19 óra 51 perc körül várható. A számítások szerint itt a nap felszínének körülbelül 43%-át takarja majd el a hold. A világ bizonyos részein ennél is különlegesebb lesz a látvány. Grönland, Izland és Spanyolország egyes területein teljes napfogyatkozás lesz megfigyelhető. És egy nagyon fontos figyelmeztetés: a napba szabad szemmel, napszemüveggel, fényképező gépen vagy távcsövön keresztül sem szabad belenézni. A megfigyeléshez megfelelő napfogyatkozás megfigyelésére készült védőszemüveg szükséges. Augusztus 12. szerda este, ha az időjárás is engedi, nézzünk majd az ég felé. Az előző napon 116 közlekedési baleset történt Szerbia útjain. 3 ember életét vesztette, 54-en pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén 2 közlekedési balesetet jegyeztek fel. Az egyikben egy kiskorú sérült meg, a másikban anyagi kár keletkezett. A nyári hónapokban jelentősen megnőtt a forgalom az autók mellett, pedig sok motoros, kerékpáros és gyalogos közlekedik. Fontos figyelmeztetés: a megengedett sebesség nem mindig jelent biztonságos sebességet. Tartsunk megfelelő követési távolságot, és a tempót mindig az út és a forgalmi viszonyokhoz igazítsuk. És ne feledjék, augusztus 9-éig tart a ROAD-tól fokozott sebességellenőrzési akciója is. Nem a Trafipax miatt kell lassítani, azért, hogy mindenki épségben hazaérjen. Még a napraforgónak is sok a rendkívüli meleg, a tartós hőség és csapadék hiány már a szárazságot, egyébként jól tűrő napraforgót is megviseli Vajdaságban. A termelők szerint az állományok között jelentős eltérések lehetnek, attól függően, mikor vetették őket és mennyi csapadékot kaptak. A következő időszak időjárása ezért különösen fontos lesz a termés szempontjából. Felújították és kibővítették a Mandarin óvodát Szabadkán. Az intézmény a korábbinál lényegesen nagyobb kapacitással várhatja a gyermekeket, a több mint 171 millió dináros beruházásnak köszönhetően pedig korszerűbb körülményeket alakítottak ki. Tegnap megnyitott a kapuit a 12. Malom Fesztivál, így Orom ezen a pénteken már igazi fesztivál hangulatban ébredt. A rendezvény egészen augusztus 8-áig szombatig tart. A Malom Fesztivál különlegessége továbbra is az, hogy a zene mellett közösségi, művészeti és alkotó programok is helyet kapnak, mindez sajátos, természetközeli környezetben. És péntek lévén nézzük részletesebben, mit kínál a hétvége. Szombaton Magyar Kanizsa sportünnepe következik, augusztus 8-án rendezik meg a 44. futó és úszófesztivált a Tiszaparton. Délelőtt az úszóké a főszerep, a 3 kilométeres tiszaúszás 11 órakor rajtol. Délután következnek a futók 17 órától gyermekfutamok, majd 18 órától a 4 és 10 kilométeres versenyek indulnak. Lesz akvatlon és varjar kihívás is, vagyis akkor is érdemes kilátogatni, ha valaki nem áll rajthoz. Autósok erre külön figyeljenek, a futóverseny miatt a délutáni órákban több magyarkanizsai utcában idéglenes útlezárásokra kell számítani. Augusztus 7-e és 9-e között 3 napos Szent István napi programsorozat várja a látogatókat Tornyoson. A hétvége során többféle közösségi, családi és szórakoztató program közül lehet választani, így ez is jó célpont lehet azoknak, akik a környéken szeretnének kikapcsolódni.
Ma kezdődik Kisoroszon a 23. Guzsajos találkozó is. A rendezvény augusztus 7-től 9-ig tart, és különlegessége, hogy Kisorosz legutóbb 2018-ban adott otthont a találkozóknak. Tehát a hétvégét térképünk Oromon Malom Fesztivál, Magyar Kanizsán Futó és Úszó Fesztivál, Tornyoson háromnapos ünnepség, Kisoroszon pedig Guzsajos találkozó. Csak győzzünk választani! 1990. augusztus 7-én New York-i Brooklyn hidat nemzeti történelmi mérnöki műemlékké nyilvánították. Az 1883-ban átadott híd a maga korában mérnöki csodának számított, ma pedig New York egyik legismertebb jelképe. Augusztus első teljes hétvégéjén sokan indulnak szabadságra, vagy térnek haza a nyaralásból. A határ felé tartóknak ezért érdemes indulás előtt ellenőrizniük az aktuális forgalmat és a várakozási időket. A nagy melegben pedig hosszabb utazások 2-3 óránként. A nagy melegben pedig hosszabb utazáskor 2-3 óránként tartsanak pihenőt, még akkor is, ha úgy érzik, bírnák tovább. A mai jó hír itt van egészen közel hozzánk. Egyetlen hétvégén 4 különböző rendezvény közül választhatunk a térségben. Sport, zene, hagyományőrzés vagy falusi közösségi program. Nem kell messzire utazni ahhoz, hogy tartalmas nyári hétvégénk legyen. Ha holnap a Kanizsai Futó és Úszó Fesztiválra mennek, érdemes korábban elindulni, mert a 4 és 10 kilométeres futamok útvonala miatt a Firenze háztömb, az Art Hotel, a Nagy Templom, a Gesztenyefasor, a Duna utca, a Középiskola, a Széles utca, az Egészségház és a helyi közösség környékén is ideiglenes lezárások várhatóak. Miért nem indul a Csiga a holnapi futóversenyen? Mert azt mondta, ő már tavaly elindult, csak még úton van. Ma Malom Fesztivál, Oromon, holnap sportünnep Magyar Kanizsán, közben pedig Tornyos és Kisorosz is programokkal vár bennünket. Vezessenek óvatosan, töltsék tartalmasan a hétvégét, és maradjanak velünk. Panda Radar, képben a világgal.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STKable.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol, belső falfesték 15 liter, 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os, 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

kérdés, kétség, félelem, hogyan élem túl, hogy nem vagy itt velem, mikor múlik majd

kérdezem, mekkorát vétkeztem, hiszen nem csupán az életem része, hanem maga az élet voltál nekem. Bezárult az ördögi kör velem, könyvtelen, könyörtelen gyötrelem, a világ összes vétkét fogd rám, csak kérlek,

Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség.

0: Segítség, telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki ANT Uniágen. Veneckó Arengyelovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4 562, telefonszám 024 4 876 660. Agrotex.
2: Ez volt a reklám.

0: Reklám.
1: Null internetezni. Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976. www.baulink.net.
2: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása háziállatok részére, háziállatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia.

Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profived, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
2: Magyar Kanizsa község területén jelenleg 73 térfigyelő kamera üzemel. A rendszer célja elsősorban a közbiztonság javulása és a vandalizmus által okozott károk csökkentése. A tiszamenti önkormányzat éves szinten mintegy 2 millió dinárral támogatja a térfigyelő kamerák beszerelését, üzemeltetését és karbantartását. A kamerák elhelyezését a helyi közösségek vezetői, vagy az önkormányzat illetékes bizottsága határozza meg. A horgosi futballpálya utcájának teljes hosszában helyeztek ki térfigyelő kamerákat,

0: a Magyar-Kanizsai Gödrök játszótéren és a Népkertben, valamint Martonos település bejáratánál. Szigorítást és törvényi kötelezettséget sürget az építőipari dolgozók szakszervezete. A meleg időben érvényes munkavédelmi ajánlásokat a munkáltatóknak nem kötelező betartaniuk. Erre hívta fel a figyelmet Sasa Torlakovic, az építőipari dolgozók szakszervezetének képviselője, aki szorgalmazza, hogy az előírások törvényi kötelezettséggé váljanak. Torlakovic rámutatott, hogy a következő érvény hiánya miatt a kánikulában a magasban dolgozók vannak a legnagyobb veszélynek kitéve. Példaként Ausztriát említette, ahol 33 fok felett leállítják a munkát, és külön pótlékot fizetnek a folytatást vállalóknak. Míg a szakszervezeti tagok védelmet élveznek, a legnagyobb gondot a be nem jelentett munkavállalók és többszintű alvállalkozói láncok jelentik. A leggyakoribb és legsúlyosabb balesetek a magasból való leesésből, omlásokból, áramütésekből és a daruk alatti munkavégzésből adódnak. Tornakovic hangsúlyozta, hogy nyáron a hőségkiütés, a szédülés és a hőguta miatt a sérülések kockázata megsokszorozódik, így extrém melegben a magasban történő munkavégzést teljes mértékben kerülni kellene. A munkaügyi minisztérium a mind gyakoribb hőhullámok miatt már 2013-ban megfogalmazta a kánikulában végzett szabadtéri munkára vonatkozó irányelveket, emelte ki Mirán Borzsét, a minisztérium munkahelyi bizottságának és egészségvédelmi igazgatóságának munkatársa, kiemelte, hogy a munkáltatóknak fel kell becsülniük a kockázatokat, a dolgozóknak a nap legmelegebb szakában el kell kerülniük a nehéz fizikai munkát, sűríteniük kell a váltásokat, és gyakori pihenőidőt kell biztosítaniuk. Különösen fontos olyan árnyékos, hűs helyiséget elrendezni, ahol a dolgozók megpihenhetnek, és letehetik a plusz terhet jelentő védőfelszerelést. A legveszélyeztetebbek az építőiparban, a mezőgazdaságban, a közműveknél, a sürgősségi szolgálatoknál és a távvezetéken dolgozóknál van, hangsúlyozta. Továbbra is érvényben van a szabályozás, amely szerint 11 és 16 óra között kerülniük kell a nehéz fizikai igénnyel járó szabadtéri munkát. Az egészségügyi előírások meghatározzák azt is, mi a teendő hány inger fejfájás vagy zavartság esetén. Az intézkedések betartását a munkaügyi felügyelőség ellenőrzi, amelyhez a munkavállalók és a munkáltatók egyaránt fordulhatnak tanácsért. Elkapkodták a szerbiai turisztikai utalványokat. A legtöbben Belgrádból jelentkeztek, a legnépszerűbb úti célok pedig Vrnjacka Banja, Sokobanya és Zlatibor voltak. Elfogyott mind a 30 ezer nyugdíjasoknak szánt turisztikai utalvány Szerbiában. A kérelmek feldolgozása lezárult, az utolsó jelentkezés csütörtökön reggel Nova városban rögzítették. A program azoknak a nyugdíjasoknak szólt, akiknek havi nyugdíja nem haladja meg a 80 ezer dinárt. Az utalványokat november 1-jéig lehet felhasználni, legalább 5 éjszakás a lakókörzetükön kívüli pihenésre. A legtöbben Belgrádból jelentkeztek, a legnépszerűbb úti célok pedig Vrnjacka Banja, Sokobanya és Zlatibor voltak.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az elmúlt napon 116 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyeken 3 ember életét vesztette, 54-en pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén 2 balesetet jegyeztek fel. Az egyikben egy kiskorú sérült meg, a másik esetben anyagi kár keletkezett. A nyári hónapokban jelentősen megnőtt a forgalom is az utakon, az autók mellett sok motorossal, kerékpárossal és gyalogossal is találkozhatunk. A rendőrség ezért arra figyelmeztet, hogy a megengedett sebesség nem minden esetben jelent biztonságos sebességet, mindig az út és a forgalom viszonyokhoz igazítsuk a tempót. Tartsunk megfelelő követési távolságot, kerüljük a hirtelen gyorsítást és fékezést, és legyünk különösen, hogy mindenki épségben hazaérjen.

0: időjárás.
1: Ma is nagyon meleg idő várható, gyenge vagy mérsékelt északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 24 fok körül várható, a nappali hőmérséklet pedig 36 és 38 fok között alakul. Délután helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak, miközben az északnyugati szél felerősödik. A tiszta vízállás a Magyarkanizsánál 130, Zentánál 208 cm magas. A mai napon egy hideg front érkezik, de az ország nagy részén még marad a kánikula, illetve a forróság. Emiatt keringési panaszok, vérnyomás problémák, szívpanaszok, szédülés, rosszul lét, légzési nehézségek, fejfájás és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő a stroke és az infarktus előfordulásának valószínűsége. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja szervezetünk kimerülését. Sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Az érkező hidegfront miatt ugyanakkor felerősödhetnek a fejfájásos és a görcsös panaszok. A szeles időben erős fejfájás is jelentkezhet, valamint ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, kerüljük a magas koffein és alkohol tartalmú italokat. Ha tehetjük, étrendünkben részesítsük előnyben a könnyebb, zsírszegényebb ételeket, együnk sok zöldséget, gyümölcsöt.

0: reklamu.
1: Be, dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
0: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
0: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arendjelovo.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.

nap kérdése. Önök válaszoltak. Mi az a dolog, amit régóta szeretne megtenni, de mindig halogatja, és mi tartja vissza? Hallgatói SMS-eket nézünk most. Mária írta nekünk Magyar Kanizsáról, én évek óta szeretnék megtanulni úszni, mindig találok valami kifogást, de igazából attól félek, hogy ennyi idősen már furcsán néznének rám. Talán ideje lenne nem másokkal foglalkozni. Katalina következőt írta nekünk Zentáról. Egy nagy utazás Olaszországban már azt is pontosan tudom, hova mennék, csak mindig közbe jön valami, amire inkább elköltjük a pénzt. Egyszer viszont tényleg azt kellene mondani, most mi következünk. József is írt nekünk Oromról. Szeretnék megtanulni egy idegen nyelvet. Már többször elkezdtem, utána abba hagytam. Leginkább a kitartás hiányzik, pedig napi 10 perc biztosan beleférne. Éva is írt nekünk Horgosról. Én felhívnék valakit, akivel évek óta nem beszéltem. Egyikünk sem haragszik igazán, egyszerűen túl sok idő telt el, és most már egyikünk sem tudja, hogyan kezdje. Talán egy egyszerű szia, hogy vagy, elég lenne. Erika is írt nekünk Adáról. Mindig szerettem volna megtanulni táncolni. A férjem szerint két bal lábam van, úgyhogy lehet nem véletlenül halogatom, de egyszer még meglepem. Tamás is írt nekünk Topolyáról. Saját kis vállalkozást szeretnék indítani. Az ötletem megvan, csak a biztonságot nehéz elengedni. Attól félek, mi lesz, ha nem sikerül. Ilona is írt nekünk Kispiacról, több időt szeretnék magamra fordítani, furcsa, mert ehhez még pénz sem kellene, egyszerűen mindig mindenki más fontosabbnak tűn. És Martonosról András a következőt írta, én egy könyvet szeretnék írni, a történet már évek óta a fejemben van, mindig azt mondom, majd ha több időm lesz. Kezdem azt hinni, hogy az első oldalt egyszerűen csak el kellene kezdenem. Érdekes, hogy a válaszokban újra és újra ugyanazok a dolgok bukkantak fel. Nincs elég idő, félünk a kudarctól, várjuk a megfelelő pillanatot, vagy egyszerűen túl sokat foglalkozunk azzal, mit szólnak majd mások. Pedig lehet, hogy a majd egyszer és a ma között néha tényleg csak egyetlen apró lépés a különbség. Köszönjük, hogy ma is válaszoltak a nap kérdésére, és ki tudja, talán éppen ma van az a nap, amikor valamelyik régóta halogatott terv mellé végre oda kerülhet az első kis pipa. Tedd meg a hercen! Minden üzenet mögött egy történet van. Köszönjük, hogy megosztják velünk. Ez volt a nap kérdése. Önök válaszoltak itt a Panda Rádióban.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Kaprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali 282-765-ös telefonszámon.
3: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, Styrodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

Kedves hallgatóink, Önök a Panálhír perceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. Augusztus 20-a alkalmából közös éneklésre hívja az érdeklődőket a Rónai Tibor Citera és Népdalkör. A programnak a kis zombori Rónai Kúri oldott font, ahol ünnepi videófelvétel is készül. A résztvevők a Székelyhimnuszt és az Ima a hazáért című dalt adják elő. A szervezők nem csak a Népdalkör tagjait, hanem minden érdeklődőt várnak. Az énekelni vágyók számára dalszövegeket is biztosítanak. A részvételi szándékot privát üzenetben lehet jelezni Bokor Mihálynál. A rendezvény célja, hogy közösen emlékezzenek meg nemzeti ünnepünkről, és egy ünnepi videóban örökítsék meg az eseményt. A szervezők bíznak benne, hogy minél többen csatlakoznak a kezdeményezéshez, akár énekesként, akár nézőként. A program részleteiről hamarosan további tájékoztatást adnak. Szeptember 12-én ismét megrendezik a Szegedi Civil Piacot. A Talentum Alapítvány az önkéntesség támogatásáért imár 12. alkalommal hívja össze a város civil szervezeteit. A rendezvénynek ezúttal is a JISZK előtti tér ad otthont. A résztvevő egyesületek és alapítványok interaktív standokon mutatják be tevékenységüket a látogatóknak. Az idei évben ismét lesz pecsét gyűjtőjáték, amelynek során a résztvevők feladatok teljesítésével ismerkedhetnek meg a civil szervezetek munkájával. A szervezők rövid kulturális produkciókat is várnak a jelentkezőktől. A civil piacra augusztus 20-áig lehet jelentkezni. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a civil közösségeket és a szegedieket, valamint bemutassa a város sokszínű civil életét. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a kiszombori Kukorica útvesztő 2026. augusztus 8-án szombaton. 7 órától a kultúra és a természet találkozik a helyszínen, ahol dr. Németh Ervin író tart kötetlen író-olvasó találkozót és dedikálást. Az érdeklődők személyesen beszélgethetnek a szerzővel és megismerhetik népszerű köteteit a Kis Mária Hortenzia honismereti kör támogatásával megvalósuló esemény.

Ugyanaznap este 7 és este 9 óra között az aktív kikapcsolódás rajongóit is megtalálhatják a számításaikat. A Double Kill Paintball csapata izgalmas célbalövészettel készül kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A pontosságot és ügyességet igénylő játék garantáltan felejthetetlen élmény nyújt a családoknak és a baráti társaságoknak. A szervezők mindenkit szeretettel várnak az estére. Óriási könyvvásárral várja a szegedieket az Alexandra és a Cartatin kiadó augusztus 9-én vasárnap. A nagyszabású eseménynek az STL József Attila tanulmányi és információs központ ad otthont. A látogatók több mint 15 ezer különféle kiadvány közül válogathatnak délelőtt 10 órai nyitástól kezdve. A kínálatban a teljesen hibátlan, akciós könyvek mellett kisebb esztétikai hibás, de tartalmukban tökéletes kötetek is helyt kapnak. A kiadók vállalják, hogy a belső értékek a legfontosabbak, ezért a legkedvezőbb áru kötetek már 100 forinttól megvásárolhatók. A választékban a gyermekkönyvektől az ifjúsági regényeken át, a felnőtt sikerkönyvekig minden korosztály megtalálhatja a kedvencét. A vásár 17 óráig tart, vagy amíg a készlet tart, így érdemes időben érkezni. Megkezdődött a készülődés a 2026-2027-es tanévre a Szegedi Tudományegyetem. Az intézmény szeptember 4-én pénteken délelőtt 10 órakor tartja évnyitó ünnepségét a József Attila Tanulmányi és Információs Központban. Az eseményen hagyományosan az első éves hallgatókat is köszöntik, akik ezzel hivatalosan is megkezdik egyetemi éveiket. A tanévnyitón való részvétel az új hallgatók számára a regisztrációhoz kötött, a helyszín befogadó képessége okán. A jelentkezést augusztus 3 és augusztus 21 között lehet leadni moduló rendszerben. A Szegedi Tudományegyetem minden évben több ezer új hallgatót fogad, akik az ország számos pontjáról, valamint külföldről is érkeznek Szegedre. Az új egyetemisták több mint egy tucat karképzései közül választhatnak és bekapcsolódhatnak a város pezsgő hallgatói életébe. Az STN nem csak oktatási, hanem tudományos és kulturális központként is meghatározó szerepet tölt be a régióban. Az új tanév ismét több tízezer hallgató számára jelent új kihívásokat, lehetőségeket és élményeket. Kedves hallgatóink, önök a palánkhírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhírkötőjelszeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak!

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Ma először az ég felé fordítjuk a radarunkat, mert különleges égi jelenség közeledik, amelyet Vajdaságból is megfigyelhetünk. Utána jönnek a friss útinformációk, a vajdasági hírek és természetesen a hétvégi programok. Indul a Panda Radar, ami igazán számít. Érdemes már most feljegyezni a dátumot, augusztus 12-én, szerdán részleges napfogyatkozást figyelhetünk meg Szerbiából is. A jelenség este napnyugta előtt lesz látható. Szabadkán körülbelül 19 óra 24 perckor kezdődik, a legnagyobb fázis pedig 19 óra 51 perc körül várható. A számítások szerint itt a nap felszínének körülbelül 43%-át takarja majd el a hold. A világ bizonyos részein ennél is különlegesebb lesz a látvány. Grönland, Izland és Spanyolország egyes területein teljes napfogyatkozás lesz megfigyelhető. És egy nagyon fontos figyelmeztetés: a napba szabad szemmel, napszemüveggel, fényképező gépen vagy távcsövön keresztül sem szabad belenézni. A megfigyeléshez megfelelő napfogyatkozás megfigyelésére készült védőszemüveg szükséges. Augusztus 12. szerda este, ha az időjárás is engedi, nézzünk majd az ég felé. Az előző napon 116 közlekedési baleset történt Szerbia útjain. 3 ember életét vesztette, 54-en pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén 2 közlekedési balesetet jegyeztek fel. Az egyikben egy kiskorú sérült meg, a másikban anyagi kár keletkezett. A nyári hónapokban jelentősen megnőtt a forgalom az autók mellett, pedig sok motoros, kerékpáros és gyalogos közlekedik. Fontos figyelmeztetés: a megengedett sebesség nem mindig jelent biztonságos sebességet. Tartsunk megfelelő követési távolságot, és a tempót mindig az út és a forgalmi viszonyokhoz igazítsuk. És ne feledjék, augusztus 9-éig tart a ROAD-tól fokozott sebesség ellenőrzési akciója is. Nem a Trafipax miatt kell lassítani, azért, hogy mindenki épségben hazaérjen. Még a napra forgónak is sok a rendkívüli meleg, a tartós hőség és csapadék hiány, már a szárazságot, egyébként jól tűrő napraforgót is megviseli Vajdaságban. A termelők szerint az állományok között jelentős eltérések lehetnek, attól függően, mikor vetették őket és mennyi csapadékot kaptak. A következő időszak időjárása ezért különösen fontos lesz a termés szempontjából. Felújították és kibővítették a mandarin óvodát Szabadkán. Az intézmény a korábbinál lényegesen nagyobb kapacitással várhatja a gyermekeket, a több mint 171 millió dináros beruházásnak köszönhetően pedig korszerűbb körülményeket alakítottak ki. Tegnap megnyitott a kapuit a 12. Malom Fesztivál, így Orom ezen a pénteken már igazi fesztivál hangulatban ébredt. A rendezvény egészen augusztus 8-áig szombatig tart. A Malom Fesztivál különlegessége továbbra is az, hogy a zene mellett közösségi, művészeti és alkotó programok is helyet kapnak, mindez sajátos, természetközeli környezetben. És péntek lévén nézzük részletesebben, mit kínál a hétvége. Szombaton Magyar Kanizsa sportünnepe következik, augusztus 8-án rendezik meg a 44. futó és úszófesztivált a Tiszaparton. Délelőtt az úszóké a főszerep, a 3 kilométeres tiszaúszás 11 órakor rajtol. Délután következnek a futók 17 órától a gyermekfutamok, majd 18 órától a 4 és 10 kilométeres versenyek indulnak. Lesz akvatlon és varjar kihívás is, vagyis akkor is érdemes kilátogatni, ha valaki nem áll rajthoz. Autósok erre külön figyeljenek, a futóverseny miatt a délutáni órákban több magyarkanizsai utcában idéglenes útlezárásokra kell számítani. Augusztus 7-e és 9-e között 3 napos Szent István napi programsorozat várja a látogatókat Tornyoson. A hétvége során többféle közösségi, családi és szórakoztató program közül lehet választani, így ez is jó célpont lehet azoknak, akik a környéken szeretnének kikapcsolódni.
Ma kezdődik Kisoroszon a 23. Guzsajos találkozó is. A rendezvény augusztus 7-től 9-ig tart, és különlegessége, hogy Kisorosz legutóbb 2018-ban adott otthont a találkozóknak. Tehát a hétvégét térképünk Oromon Malom Fesztivál, Magyar Kanizsán Futó és Úszó Fesztivál, Tornyoson háromnapos ünnepség, Kisoroszon pedig Guzsajos találkozó. Csak győzzünk választani! 1990. augusztus 7-én New York-i Brooklyn hídat nemzeti történelmi mérnöki műemlékként nyilvánították. Az 1883-ban átadott híd a maga korában mérnöki csodának számított, ma pedig New York egyik legismertebb jelképe. Augusztus első teljes hétvégéjén sokan indulnak szabadságra, vagy térnek haza a nyaralásból. A határ felé tartóknak ezért érdemes indulás előtt ellenőrizniük az aktuális forgalmat és a várakozási időket. A nagy melegben pedig hosszabb utazások 2-3 óránként. A nagy melegben pedig hosszabb utazáskor 2-3 óránként tartsanak pihenőt, még akkor is, ha úgy érzik, bírnák tovább. A mai jó hír itt van egészen közel hozzánk. Egyetlen hétvégén 4 különböző rendezvény közül választhatunk a térségben. Sport, zene, hagyományőrzés vagy falusi közösségi program. Nem kell messzire utazni ahhoz, hogy tartalmas nyári hétvégénk legyen. Ha holnap a Kanizsai Futó és Úszó Fesztiválra mennek, érdemes korábban elindulni, mert a 4 és 10 kilométeres futamok útvonala miatt a Firenze háztömb, az Art Hotel, a Nagy Templom, a Gesztenyefasor, a Duna utca, a Középiskola, a Széles utca, az Egészségház és a helyi közösség környékén is ideiglenes lezárások várhatóak. Miért nem indul a Csiga a holnapi futóversenyen? Mert azt mondta, ő már tavaly elindult, csak még úton van. Ma Malom Fesztivál, Oromon, holnap sportünnep Magyar Kanizsán, közben pedig Tornyos és Kisorosz is programokkal vár bennünket. Vezessenek óvatosan, töltsék tartalmasan a hétvégét, és maradjanak velünk. Panda Radar, képben a világgal.

Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv

3-5-5. Hit music. Hit music. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

Ne faggass. Veled vagyok, és kész. Ez nem elég? Na jó van, te akartad. Hát legyen. Sokat gondolkodtam. Nem vagyunk egymáshoz valók. Többé ne találkozzunk. Neked is jobb lesz.

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Magyar Kanizsa község területén jelenleg 73 térfigyelő kamera üzemel. A rendszer célja elsősorban a közbiztonság javulása és a vandalizmus által okozott károk csökkentése. A tiszamenti önkormányzat éves szinten mintegy 2 millió dinárral támogatja a térfigyelő kamerák beszerelését, üzemeltetését és karbantartását. A kamerák elhelyezését a helyi közösségek vezetői vagy az önkormányzat illetékes bizottsága határozza meg. A horgosi futballpálya utcájának teljes hosszában helyeztek ki térfigyelő kamerákat, a magyar kanizsai Gödrök játszótéren és a Népkertben, valamint Martonos település bejáratánál. Szigorítást és törvényi kötelezettséget sürget az építőipari dolgozók szakszervezete. A meleg időben érvényes munkavédelmi ajánlásokat a munkáltatóknak nem kötelező betartaniuk. Erre hívta fel a figyelmet Sasa Torlakovics, az építőipari dolgozók szakszervezetének képviselője, aki szorgalmazza, hogy az előírások törvényi kötelezettséggé váljanak. Torlakovics rámutatott, hogy a következő érvény hiánya miatt a kánikulában a magasban dolgozók vannak a legnagyobb veszélynek kitéve. Példaként Ausztriát említette, ahol 33 fok felett leállítják a munkát, és külön pótlékot fizetnek a folytatást vállalóknak. Míg a szakszervezeti tagok védelmet élveznek, a legnagyobb gondot a be nem jelentett munkavállalók és többszintű alvállalkozói láncok jelentik. A leggyakoribb és legsúlyosabb balesetek a magasból való leesésből, omlásokból, áramütésekből és a daruk alatti munkavégzésből adódnak. Tornakovics hangsúlyozta, hogy nyáron a hőségkiütés, a szédülés és a hőguta miatt a sérülések kockázata megsokszorozódik, így extrém melegben a magasban történő munkavégzést teljes mértékben kerülni kellene. A munkaügyi minisztérium a mind gyakoribb hőhullámok miatt már 2013-ban megfogalmazta a kánikulában végzett szabadtéri munkára vonatkozó irányelveket, emelte ki Mirán Borzsét, a minisztérium munkahelyi bizottságának és egészségvédelmi igazgatóságának munkatársa, kiemelte, hogy a munkáltatóknak fel kell becsülniük a kockázatokat, a dolgozóknak a nap legmelegebb szakában el kell kerülniük a nehéz fizikai munkát, sűríteniük kell a váltásokat, és gyakori pihenőidőt kell biztosítaniuk. Különösen fontos olyan árnyékos hűs helyiséget elrendezni, ahol a dolgozók megpihenhetnek, és letehetik a plusz terhet jelentő védőfelszerelést. A legveszélyeztetebbek az építőiparban, a mezőgazdaságban, a közműveknél, a sürgősségi szolgálatoknál és a távvezetéken dolgozóknál van, hangsúlyozta. Továbbra is érvényben van a szabályozás, amely szerint 11 és 16 óra között kerülniük kell a nehéz fizikai igénnyel járó szabadtéri munkát. Az egészségügyi előírások meghatározzák azt is, mi a teendő hány inger fejfájás vagy zavartság esetén. Az intézkedések betartását a munkaügyi felügyelőség ellenőrzi, amelyhez a munkavállalók és a munkáltatók egyaránt fordulhatnak tanácsért. Elkapkodták a szerbiai turisztikai utalványokat. A legtöbben Belgrádból jelentkeztek, a legnépszerűbb úti célok pedig Vrnjacka Banja, Sokobanya és Zlatibor voltak. Elfogyott mind a 30 ezer nyugdíjasoknak szánt turisztikai utalvány Szerbiában. A kérelmek feldolgozása lezárult, az utolsó jelentkezés csütörtökön reggel Nova városban rögzítették. A program azoknak a nyugdíjasoknak szólt, akiknek havi nyugdíja nem haladja meg a 80 ezer dinárt. Az utalványokat november 1-ig lehet felhasználni, legalább 5 éjszakás a lakókörzetükön kívüli pihenésre. A legtöbben Belgrádból jelentkeztek, a legnépszerűbb úti célok pedig Vrnjacka Banja, Sokobanya és Zlatibor voltak.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt napon 116 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyeken 3 ember életét vesztette, 54-en pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén 2 balesetet jegyeztek fel. Az egyikben egy kiskorú sérült meg, a másik esetben anyagi kár keletkezett. A nyári hónapokban jelentősen megnőtt a forgalom is az utakon, az autók mellett sok motorossal, kerékpárossal és gyalogossal is találkozhatunk. A rendőrség ezért arra figyelmeztet, hogy a megengedett sebesség nem minden esetben jelent biztonságos sebességet, mindig az út és a forgalom viszonyokhoz igazítsuk a tempót. Tartsunk megfelelő követési távolságot, kerüljük a hirtelen gyorsítást és fékezést, és legyünk különösen óvatosak a kereszteződéseknél, útépítéseknél és a forgalmas turisztikai helyszínek közelében. Hosszabb úton pedig tervezzünk pihenőket, és ne engedjük, hogy a sietség kockázatos döntésekhez vezessen. Az úton nem az számít, ki ér oda néhány perccel hamarabb, hanem az, hogy mindenki épségben hazaérjen.
0: Időjárás.
2: Ma is nagyon meleg idő várható, gyenge vagy mérsékelt északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 24 fok körül várható, a nappali hőmérséklet pedig 36 és 38 fok között alakul. Délután helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak, miközben az északnyugati szél felerősödik. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 130, Zentánál 208 cm magas. A mai napon egy hideg front érkezik, de az ország nagy részén még marad a kánikula, illetve a forróság. Emiatt keringési panaszok, vérnyomás problémák, szívpanaszok, szédülés, rosszul lét, légzési nehézségek, fejfájás és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő a stroke és az infarktus előfordulásának valószínűsége. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja szervezetünk kimerülését. Sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Az érkező hidegfront miatt ugyanakkor felerősödhetnek a fejfájásos és a görcsös panaszok. A szeles időben erős fejfájás is jelentkezhet, valamint ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, kerüljük a magas koffein és alkoholtartalmú italokat. Ha tehetjük, étrendünkben részesítsük előnyben a könnyebb, zsírszegényebb ételeket, együnk sok zöldséget, gyümölcsöt.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 55 75 75.

0: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4 562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4 876 660. Angrotech.
2: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
3: Ez volt a reklám.

nap kérdése. Önök válaszoltak. Mi az a dolog, amit régóta szeretne megtenni, de mindig halogatja, és mi tartja vissza? Hallgatói SMS-eket nézünk most. Mária írta nekünk Magyar Kanizsáról, én évek óta szeretnék megtanulni úszni, mindig találok valami kifogást, de igazából attól félek, hogy ennyi idősen már furcsán néznének rám. Talán ideje lenne nem másokkal foglalkozni. Katalin a következőt írta nekünk Zentáról. Egy nagy utazás Olaszországban már azt is pontosan tudom, hova mennék, csak mindig közbe jön valami, amire inkább elköltjük a pénzt. Egyszer viszont tényleg azt kellene mondani, most mi következünk. József is írt nekünk Oromról. Szeretnék megtanulni egy idegen nyelvet. Már többször elkezdtem, utána abba hagytam. Leginkább a kitartás hiányzik, pedig napi 10 perc biztosan beleférne. Éva is írt nekünk Horgosról. Én felhívnék valakit, akivel évek óta nem beszéltem. Egyikünk sem haragszik igazán, egyszerűen túl sok idő telt el, és most már egyikünk sem tudja, hogyan kezdje. Talán egy egyszerű szia, hogy vagy, elég lenne. Erika is írt nekünk Adáról. Mindig szerettem volna megtanulni táncolni. A férjem szerint két bal lábam van, úgyhogy lehet nem véletlenül halogatom, de egyszer még meglepem. Tamás is írt nekünk Topolyáról. Saját kis vállalkozást szeretnék indítani. Az ötletem megvan, csak a biztonságot nehéz elengedni. Attól félek, mi lesz, ha nem sikerül. Ilona is írt nekünk Kispiacról, több időt szeretnék magamra fordítani, furcsa, mert ehhez még pénz sem kellene, egyszerűen mindig mindenki más fontosabbnak tűnt. És Martonosról András a következőt írta, én egy könyvet szeretnék írni, a történet már évek óta a fejemben van, mindig azt mondom, majd ha több időm lesz. Kezdem azt hinni, hogy az első oldalt egyszerűen csak el kellene kezdenem. Érdekes, hogy a válaszokban újra és újra ugyanazok a dolgok bukkantak fel. Nincs elég idő, félünk a kudarctól, várjuk a megfelelő pillanatot, vagy egyszerűen túl sokat foglalkozunk azzal, mit szólnak majd mások. Pedig lehet, hogy a majd egyszer és a ma között néha tényleg csak egyetlen apró lépés a különbség. Köszönjük, hogy ma is válaszoltak a nap kérdésére, és ki tudja, talán éppen ma van az a nap, amikor valamelyik régóta halogatott terv mellé végre oda kerülhet az első kis pipa. Maradjanak velünk itt a Panda Rádió hullámhosszán, az FM 103,5 MHz-en. Minden üzenet mögött egy történet van. Köszönjük, hogy megosztják velünk. Ez volt a nap kérdése. Önök válaszoltak itt a Panda Rádióban.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

awesome. Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: 4 óra van.
1: Szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak! Szeretettel köszöntöm Önöket a Panda Rádió hullámhoztán. Ez a Tisza hangja délutáni magazinja, amelyben ismét felidézzük a mai reggel legérdekesebb, leghasznosabb és legmosolygósabb pillanatait. Ha reggel velünk tartottak, elevenítsük fel együtt a témákat, ha pedig lemaradtak róluk, most néhány perc alatt bepótolhatják. Péntek délután van, kezdődjön a Tisza hangja válogatása. A nap pozitív gondolata, hányszor mondjuk majd egyszer, majd felhívom, majd elkezdem, majd elutazom, majd lesz rá időm. Csak hogy a majd különös szó, nincs benne sem nap, sem óra, sem dátum. Ezért ma reggel arra biztattuk Önöket, hogy ne akarjanak mindent egyszerre megváltoztatni. Elég egyetlen apró lépés, egy telefonhívás, egy üzenet, egy döntés. Mai gondolatunk így szólt, ne hagyj túl sok szépet a majd egyszer. Erre. Van, amit nem a tökéletes pillanatban kell elkezdeni, hanem egyszerűen ma. A nap kérdése ehhez kapcsolódott mai kérdésünk is. Mi az a dolog, amit régóta szeretne megtenni, és mindig halogatja, és mi tartja vissza? Talán egy utazás, egy új hobbi, nyelvtanulás, sport, egy régóta halogatott beszélgetés, vagy egyszerűen több idő saját magunkra. És néha már az is érdekes felismerés, amikor megpróbáljuk megfogalmazni, miért nem tettük meg még ma, az idő hiányzik, a bátorság, a pénz, vagy talán csak az első lépés. Ma szeretettel köszöntöttük az ibolyákat. Az ibolya magyar női név, amely közvetlenül az ibolya virág nevéből született. Az apró virágot gyakran a szerénységgel, finomsággal és hűséggel kapcsolják össze. És bár maga az ibolya pici, egy ibolya egyáltalán nem biztos, hogy halk jelenség. Ezúton is nagyon boldog névnapot, sok szeretetet, egészséget és szép meglepetéseket kívánok minden mai ünnepeltnek. A mai napon egy igazi augusztusi frissítő került a képzeletbeli asztalunkra, hideg, krémes, ribizli leves. Ribizli joghurt, egy kevés vanília és citromhéj adta az alapot, a panda csavart pedig friss menta és egy kevés pirított mandula jelentette, és elárultunk egy konyhai trükköt is. Ha turmixolás után átszűrjük a levest, megszabadulhatunk az apró ribizli magok jelentős részétől, így sokkal sejmesebb lesz az eredmény, jól behűtve pedig egy tányérnyi nyár. Ma Veszprém felé fordultunk a zenei iránytünkkel, és a magyar hip-hop világában látogattunk, a hősök történetével foglalkoztunk, felidéztük, hogyan jutott el a formáció egyre nagyobb közönséghez. Akkor még kazetták, CD-k, klubok és fórumok segítették a zenék útját, ma pedig néhány érintés és szinte bármelyik dal ott van a telefonunkon. De egy valami nem változott, egy jó dal ma is képes visszavinni bennünket egy régi pillanatba. A Panda Kuckóban ma egy hatalmas hú adta a témát, azt kérdeztük, miért sóhajt a kutya. A kutyák sóhaja sokszor egyszerűen az ellazulás és elégedettség jele. Egy jó séta után lefekszik, becsukja a szemét, sóhajt egy nagyot, és nagyjából annyit üzen. Na most minden rendben, más helyzetben enyhe csalódottsághoz vagy várakozáshoz is kapcsolódhat. Ha azonban a sóhajtozás feltűnően gyakoribbá válik, vagy nehezített légzés, köhögés, bágyadság, fájdalomra utaló jel, vagy más szokatlan tünet társul hozzá, érdemes állatorvos tanácsát kérni. Vagyis ne csak a sóhajt halljuk, nézzük az egész kutyát. Szépség és egészség percekben ma a szemüvegünkre vigyáztunk. Megtudtuk, hogy a szemüvegtok bizony nem dísztárt. Ha nem viseljük a szemüveget vagy a napszemüveget, biztonságosabb tokban tárolni, mint bedobni a kulcs és az apró pénz mellé a táskába. Beszéltünk arról is, hogy a pólónk nem ideális szemüvegtörlő, homokos lencsét pedig nem szabad rögtön szárazon dörzsölni. És jött a legfontosabb nyári szabály, ne hagyjuk a szemüveget a felforrósodott autó műszerfalán, a napszemüveg ugyan szereti a napfényt, de szaunázni ő sem szeret. Horoszkóp pandás módra ma azt kérdeztük, mit súg a panda. Mint a 12 csillagjegy kapott egy pénteki üzenetet, és még egy apró szerencsehozót is. Volt, akinek több türelmet javasoltunk, másoknak egy kis spontaneitás, pihenés, vagy éppen egy őszinte beszélgetés. A közös pénteki panda üzenet pedig így szólt: ne csak azt számold, mi nem sikerült ezen a héten, nézd meg azt is, mennyi mindenem már túl vagy. Nem baj, ha maradt néhány kipipálatlan feladat, hétfőn is lesz nap, most viszont péntek van. Ma lemerültünk egy kicsit a Tisza felszíne alá, és megnéztük, hogyan dolgozik a folyó. A Tisza ugyanis folyamatosan épít és bont. A víz homokot, iszapot és más hordalékot szállít. Ahol az áramlás lelassul, ezek egyrészt lerakódhat, és idővel homokpad vagy zátonyszerű felszín alakulhat ki. Ami azonban ma ott van, holnap vagy egy következő nagyobb víz után már egészen másképpen nézhet ki. A mai tiszai pillanatok legszebb gondolata talán ez volt: a Tisza nem egy elképzelt tájkép, hanem egy történet, amelyet a víz minden nap tovább ír. Ma pedig irány a Balaton déli partja, úti célunk Siófok volt, de ezúttal megmutattuk, hogy Siófok sokkal több strandnál és esti nyüzsgésnél. Felmentünk képzeletben a víztoronyba, felidéztük Kálmán Imre történetét, sétáltunk a Jókai Parkban, a Rózsakert és a kikötő környékén, beszéltünk a Sió csatornáról és természetesen a balatoni hajózásról is. A nap végén pedig leültünk a partra naplementét nézni, mert Siófokon mindenki megtalálhatja a saját Balatonját, strandot, kultúrát, hajózást, nyüzsgést, vagy egyszerűen néhány csendes percet a víz mellett. Ma a sportpályáról egyenesen az utcára érkezett a divat. A sport illette darabok, például mezek, sportos rövidnadrágok és jackék hétköznapi összeállítások részeként is megjelenhetnek. A játék pedig éppen az ellentétekben van. Sportos darab elegánsabb nadrággal, sportsort bű ingel, nyári ruha sportcipővel. A mai divatüzenetünk pedig a következő: nem azt kell kérdezni, hogy két ruhadarab elméletben összeillik-e. Próbáljuk fel és nézzük meg, működik-e rajtunk, mert a trend ötletet ad, a stílust mi tesszük hozzá. Biztosítási percekben mai történetünk egy csengővel kezdődött. Az alsó szomszéd áll az ajtóban, ne haragudjon, nálunk csöpög a plafon. Arról beszélgettünk, mi történhet akkor, ha például egy csőtörés, szivárgás vagy meghibásodott mosógép miatt nem csak a saját otthonunkban, hanem más lakásában is kár keletkezik. Fontos különbség lehet a saját vagyontárgyainkra vonatkozó biztosítási fedezet és a másnak okozott károkhoz kapcsolódó felelősségi fedezet között. Ezért a biztosításunknál ne csak azt kérdezzük, mi történik, ha nekem lesz károm, hanem azt is, mi történik, ha egy nálam bekövetkező esemény miatt másnak keletkezik kára. És péntek délután nem engedem el önöket egy kis mosoly nélkül. A férj megkérdezi: drágám, mit szeretnél a hétvégén csinálni? A feleség: semmit, de hát múlt hétvégén is azt csináltad. Igen, de még nem fejeztem be. És ezzel nem csak a mai délutáni magazin, hanem lassan ez a hét is a végéhez ér. A halogatott álmokról beszélgettünk, ribizli levest készítettünk, magyar hip-hopot hallgattunk, kutyasóhajokat fejtettünk, megvigyáztunk a szemüvegünkre, homokpadokat építettünk a Tiszával, elutaztunk Siófokra, divatoztunk, és még az alsó szomszéd plafonját is sikerült megmentenünk. Azt hiszem, egy péntek délutánra ez egészen szép teljesítmény. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, és köszönöm, hogy ezen a héten is újra és újra bekapcsolták a Panda Rádiót. Ha pedig egyetlen gondolatot visznek magukkal a hétvégére, legyen a mai reggeli üzenetünk: ne hagyjunk túl sok szépet a majd egyszerre. Hívjuk fel azt, akire gondolunk, menjünk el oda, ahová régóta készülünk, tegyünk meg egy apró első lépést, mert nem biztos, hogy a tökéletes pillanat egyszer csak megérkezik. Néha mi tesszük tökéletessé azzal, hogy végre elkezdjük. Andrea voltam, önök pedig a Panda Rádió műsorát hallgatják. Kívánok mindannyiuknak kellemes péntek délutánt, nyugodt estét és nagyon szép hétvégét. Vigyázzanak magukra és egymásra. És mivel péntek van, jöjjön egy kis kabaré.
0: Itt a tavat.
2: Hol?
0: Mindenhol.
2: Fogmosó poharban is?
0: Ott itt.
2: Veszünk csoki nyuszit?
0: Jó, de éjjel 1:30-2 van.
2: Hát akkor halkan vegyük.
0: Milyen? Kókuszos?
2: Kókuszos csoki! Hülye vagy, olyan nincs is. Sima lekvárost.
0: Lekvárost, csoki nyutit? Hol vegyünk olyat, éneké vagyján?
2: Például elmegyünk a kis Imre térig busszal.
0: Buttal?
2: Nem. Busszal.
0: Azt mondtam, buttal.
2: Akkor inkább trollival.
0: Hát nem jártak a but.
2: Akkor elsétálunk a kis Imre térig.
0: Hát 43 kilométer.
2: De nem megyünk el a vasúti sinekig, hanem a Sisak utcánál. Levágjuk azt a nagy kanyart.
0: Ja, tudom, ott laknak a Prevara ilonkáék.
2: Nem, mert az ilonkáék a Farkas néni mellett laknak, ő meg elköltözött Wisconsinba.
0: Miköde a Farkas néninek a húsvéti nyucihoz?
2: Ha most már én se tudom, úgy összezavartam.
0: Itt a tavaly.
2: Hol?
0: Itt.
2: Konyhajtónál?
0: Ott itt. Tiripelnek a madarak.
2: Mi nincs csőrük, hogy ezt tiripelnek?
0: Nem hallod, mondják, hogy tirip, tirip, tirip. Igaz, hogy éjjel fél 12 van, de ennek akkor itt, de éjjel van. Álmában tiripel a madárka.
2: Ezzel a fogsorral miért nem vagy fűnyíró?
0: És hol vettünk tokinutit?
2: Majd reggel itt lent a vietnámi boltba veszünk.
0: De jó, csak addig mit csináljunk?
2: Szerintem beszélgessünk a múltról.
0: Például?
2: Például, hogy ki volt az a férfi, aki tegnap innen elment, amikor én megjöttem?
0: Ja, hát a telefonterelő volt.
2: Nincs is madtávos telefonunk.
0: Azért ment el. Ráadásul nem itt hozzánk jött, hanem a szomtédba.
2: Akkor miért innen ment ki?
0: Mert eltévedtette.
2: És miért jött be?
0: Mert beengedtem. Most, hogy itt a tavasz, fel vagyok pannolva. Figyelj, tektej.

0: Akkor mondjál nekem valamit, épp lotoló vettet.
1: Az is jó lesz, amit 12 éve mondtam annak a nőnek, aki még kettővel előtted volt.
0: Igen, jaj, de idgi.
1: Világmezőn egymás mellett nyuszi bárány tojás, de nem érdekel egyik sem, mert épp rám jött a... Fontosabb dolgom is van enni, hagyj engem még! Te jössz!
0: Húsvét hétfőn meglocsolnak Ednálunk a tokás, sütök, földök egész nap, na ez aztán a
1: tok... Boldog karácsonyt kívánok!
0: Vagy te!
2: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
3: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

0: tudod, mi itt se tudod.
1: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
2: Panda Rádió.
1: Ez a Panda Rádió.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Kapriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kapriolo bicikli. Az ön és családja részére. Kapriolo. Több mint bicikli. www.kapriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4 5

0: 462 654 és Magyar Kanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4 876 660. Angrotec.
1: Ez volt a reklám.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 50 3065.
1: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
2: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 per A, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
2: Augusztusi kínálatunkon Zentai Rommel üzletben Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
4: Ez volt a reklám.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
2: Magyar Kanizsa község területén jelenleg 73 térfigyelő kamera üzemel. A rendszer célja elsősorban a közbiztonság javulása és a vandalizmus által okozott károk csökkentése. A tiszamenti önkormányzat éves szinten mintegy 2 millió dinárral támogatja a térfigyelő kamerák beszerelését, üzemeltetését és karbantartását. A kamerák elhelyezését a helyi közösségek vezetői vagy az önkormányzat illetékes bizottsága határozza meg. A horgosi futballpálya utcájának teljes hosszában helyeztek ki térfigyelő kamerákat, a magyar kanizsai Gödrök játszótéren és a Népkertben, valamint Martonos település bejáratánál. Szigorítást és törvényi kötelezettséget sürget az építőipari dolgozók szakszervezete. A meleg időben érvényes munkavédelmi ajánlásokat a munkáltatóknak nem kötelező betartaniuk. Erre hívta fel a figyelmet Sasa Torlakovics, az építőipari dolgozók szakszervezetének képviselője, aki szorgalmazza, hogy az előírások törvényi kötelezettséggé váljanak. Torlakovics rámutatott, hogy a következő érvény hiánya miatt a kánikulában a magasban dolgozók vannak a legnagyobb veszélynek kitéve. Példaként Ausztriát említette, ahol 33 fok felett leállítják a munkát, és külön pótlékot fizetnek a folytatást vállalóknak. Míg a szakszervezeti tagok védelmet élveznek, a legnagyobb gondot a be nem jelentett munkavállalók és többszintű alvállalkozói láncok jelentik. A leggyakoribb és legsúlyosabb balesetek a magasból való leesésből, omlásokból, áramütésekből és a daruk alatti munkavégzésből adódnak. Torlakovics hangsúlyozta, hogy nyáron a hőségkiütés, a szédülés és a hőguta miatt a sérülések kockázata megsokszorozódik, így extrém melegben a magasban történő munkavégzést teljes mértékben kerülni kellene. A munkaügyi minisztérium a mind gyakoribb hőhullámok miatt már 2013-ban megfogalmazta a kánikulában végzett szabadtéri munkára vonatkozó irányelveket, emelte ki Mirán Borzsét, a minisztérium munkahelyi bizottságának és egészségvédelmi igazgatóságának munkatársa, kiemelte, hogy a munkáltatóknak fel kell becsülniük a kockázatokat, a dolgozóknak a nap legmelegebb szakában el kell kerülniük a nehéz fizikai munkát, sűríteniük kell a váltásokat, és gyakori pihenőidőt kell biztosítaniuk. Különösen fontos olyan árnyékos hűs helyiséget elrendezni, ahol a dolgozók megpihenhetnek, és letehetik a plusz terhet jelentő védőfelszerelést. A legveszélyeztetettebbek az építőiparban, a mezőgazdaságban, a közműveknél, a sürgősségi szolgálatoknál és a távvezetéken dolgozóknál van, hangsúlyozta. Továbbra is érvényben van a szabályozás, amely szerint 11 és 16 óra között kerülniük kell a nehéz fizikai igénnyel járó szabadtéri munkát. Az egészségügyi előírások meghatározzák azt is, mi a teendő hány inger fejfájás vagy zavartság esetén. Az intézkedések betartását a munkaügyi felügyelőség ellenőrzi, amelyhez a munkavállalók és a munkáltatók egyaránt fordulhatnak tanácsért. Elkapkodták a szerbiai turisztikai utalványokat. A legtöbben Belgrádból jelentkeztek, a legnépszerűbb úti célok pedig Vrnjačka-Banja, Sokobanya és Zlatibor voltak. Elfogyott mind a 30 ezer nyugdíjasoknak szánt turisztikai utalvány Szerbiában. A kérelmek feldolgozása lezárult, az utolsó jelentkezés csütörtökön reggel Nova városban rögzítették. A program azoknak a nyugdíjasoknak szólt, akiknek havi nyugdíja nem haladja meg a 80 ezer dinárt. Az utalványokat november 1-ig lehet felhasználni, legalább 5 éjszakás a lakókörzetükön kívüli pihenésre. A legtöbben Belgrádból jelentkeztek, a legnépszerűbb úti célok pedig Vrnjačka-Banja, Sokobanya és Zlatibor voltak.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
4: Az elmúlt napon 116 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyeken 3 ember életét vesztette, 54-en pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén 2 balesetet jegyeztek fel. Az egyikben egy kiskorú sérült meg, a másik esetben anyagi kár keletkezett. A nyári hónapokban jelentősen megnőtt a forgalom is az utakon, az autók mellett sok motorossal, kerékpárossal és gyalogossal is találkozhatunk. A rendőrség ezért arra figyelmeztet, hogy a megengedett sebesség nem minden esetben jelent biztonságos sebességet, mindig az út és a forgalom viszonyokhoz igazítsuk a tempót. Tartsunk megfelelő követési távolságot, kerüljük a hirtelen gyorsítást és fékezést, és legyünk különösen óvatosak a kereszteződéseknél, útépítéseknél és a forgalmas turisztikai helyszínek közelében. Hosszabb úton pedig tervezzünk pihenőket, és ne engedjük, hogy a sietség kockázatos döntésekhez vezessen. Az úton nem az számít, ki ér oda néhány perccel hamarabb, hanem az, hogy mindenki épségben hazaérjen.
0: Időjárás.
4: Ma is nagyon meleg idő várható, gyenge vagy mérsékelt északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 24 fok körül várható, a nappali hőmérséklet pedig 36 és 38 fok között alakul. Délután helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak, miközben az északnyugati szél felerősödik. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 130, Zentánál 208 cm magas. A mai napon egy hideg front érkezik, de az ország nagy részén még marad a kánikula, illetve a forróság. Emiatt keringési panaszok, vérnyomás problémák, szívpanaszok, szédülés, rosszul lét, légzési nehézségek, fejfájás és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő a sztrók és az infarktus előfordulásának valószínűsége. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvásminőség, ami tovább fokozhatja szervezetünk kimerülését. Sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Az érkező hidegfront miatt ugyanakkor felerősödhetnek a fejfájásos és a görcsös panaszok. A szeles időben erős fejfájás is jelentkezhet, valamint ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, kerüljük a magas koffein és alkoholtartalmú italokat. Ha tehetjük, étrendünkben részesítsük előnyben a könnyebb, zsírszegényebb ételeket, együnk sok zöldséget, gyümölcsöt.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Ma először az ég felé fordítjuk a radarunkat, mert különleges égi jelenség közeledik, amelyet Vajdaságból is megfigyelhetünk. Utána jönnek a friss útinformációk, a vajdasági hírek és természetesen a hétvégi programok. Indul a Panda Radar, ami igazán számít. Érdemes már most feljegyezni a dátumot, augusztus 12-én szerdán részleges napfogyatkozást figyelhetünk meg Szerbiából is. A jelenség este napnyugta előtt lesz látható. Szabadkán körülbelül 19 óra 24 perckor kezdődik, a legnagyobb fázis pedig 19 óra 51 perc körül várható. A számítások szerint itt a nap felszínének körülbelül 43%-át takarja majd el a hold. A világ bizonyos részein ennél is különlegesebb lesz a látvány. Grönland, Izland és Spanyolország egyes területein teljes napfogyatkozás lesz megfigyelhető. És egy nagyon fontos figyelmeztetés: a napba szabad szemmel, napszemüveggel, fényképező gépen vagy távcsövön keresztül sem szabad belenézni. A megfigyeléshez megfelelő napfogyatkozás megfigyelésére készült védőszemüveg szükséges. Augusztus 12. szerda este, ha az időjárás is engedi, nézzünk majd az ég felé. Az előző napon 116 közlekedési baleset történt Szerbia útjain. 3 ember életét vesztette, 54-en pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság területén 2 közlekedési balesetet jegyeztek fel. Az egyikben egy kiskorú sérült meg, a másikban anyagi kár keletkezett. A nyári hónapokban jelentősen megnőtt a forgalom az autók mellett, pedig sok motoros, kerékpáros és gyalogos közlekedik. Fontos figyelmeztetés: a megengedett sebesség nem mindig jelent biztonságos sebességet. Tartsunk megfelelő követési távolságot, és a tempót mindig az út és a forgalmi viszonyokhoz igazítsuk. És ne feledjék, augusztus 9-éig tart a ROAD-ból fokozott sebesség ellenőrzési akciója is. Nem a Trafipax miatt kell lassítani, azért, hogy mindenki épségben hazaérjen. Még a napra forgónak is sok a rendkívüli meleg, a tartós hőség és csapadék hiány, már a szárazságot, egyébként jól tűrő napraforgót is megviseli Vajdaságban. A termelők szerint az állományok között jelentős eltérések lehetnek, attól függően, mikor vetették őket és mennyi csapadékot kaptak. A következő időszak időjárása ezért különösen fontos lesz a termés szempontjából. Felújították és kibővítették a mandarin óvodát Szabadkán. Az intézmény a korábbinál lényegesen nagyobb kapacitással várhatja a gyermekeket, a több mint 171 millió dináros beruházásnak köszönhetően pedig korszerűbb körülményeket alakítottak ki. Tegnap megnyitott a kapuit a 12. Malom Fesztivál, így Orom ezen a pénteken már igazi fesztivál hangulatban ébredt. A rendezvény egészen augusztus 8-áig szombatig tart. A Malom Fesztivál különlegessége továbbra is az, hogy a zene mellett közösségi, művészeti és alkotó programok is helyet kapnak, mindez sajátos, természetközeli környezetben. És péntek lévén nézzük részletesebben, mit kínál a hétvége. Szombaton Magyar Kanizsa sportünnepe következik, augusztus 8-án rendezik meg a 44. futó és úszófesztivált a Tiszaparton. Délelőtt az úszóké a főszerep, a 3 kilométeres tiszaúszás 11 órakor rajtol. Délután következnek a futók 17 órától, a gyermekfutamok, majd 18 órától a 4 és 10 kilométeres versenyek indulnak. Lesz akvatlon és varjar kihívás is, vagyis akkor is érdemes kilátogatni, ha valaki nem áll rajthoz. Autósok erre külön figyeljenek a futóverseny miatt a délutáni órákban, több magyar-kanizsai utcában idéglenes útlezárásokra kell számítani. Augusztus 7-e és 9-e között 3 napos Szent István napi programsorozat várja a látogatókat Tornyoson. A hétvége során többféle közösségi, családi és szórakoztató program közül lehet választani, így ez is jó célpont lehet azoknak, akik a környéken szeretnének kikapcsolódni.
Ma kezdődik Kisoroszon a 23. Guzsajos találkozó is. A rendezvény augusztus 7-től 9-ig tart, és különlegessége, hogy Kisorosz legutóbb 2018-ban adott otthont a találkozóknak. Tehát a hétvégét térképünk Oromon Malom Fesztivál, Magyar Kanizsán Futó és Úszó Fesztivál, Tornyoson háromnapos ünnepség, Kisoroszon pedig Guzsajos találkozó. Csak győzzünk választani! 1990. augusztus 7-én New York-i Brooklyn hídat nemzeti történelmi mérnöki műemlékké nyilvánították. Az 1883-ban átadott híd a maga korában mérnöki csodának számított, ma pedig New York egyik legismertebb jelképe. Augusztus első teljes hétvégéjén sokan indulnak szabadságra, vagy térnek haza a nyaralásból. A határ felé tartóknak ezért érdemes indulás előtt ellenőrizniük az aktuális forgalmat és a várakozási időket. A nagy melegben pedig hosszabb utazások 2-3 óránként. A nagy melegben pedig hosszabb utazáskor 2-3 óránként tartsanak pihenőt, még akkor is, ha úgy érzik, bírnák tovább. A mai jó hír itt van egészen közel hozzánk. Egyetlen hétvégén 4 különböző rendezvény közül választhatunk a térségben. Sport, zene, hagyományőrzés vagy falusi közösségi program. Nem kell messzire utazni ahhoz, hogy tartalmas nyári hétvégénk legyen. Ha holnap a Kanizsai Futó és Úszó Fesztiválra mennek, érdemes korábban elindulni, mert a 4 és 10 kilométeres futamok útvonala miatt a Firenze háztömb, az Art Hotel, a Nagy Templom, a Gesztenyefasor, a Duna utca, a Középiskola, a Széles utca, az Egészségház és a helyi közösség környékén is ideiglenes lezárások várhatóak. Miért nem indul a Csiga a holnapi futóversenyen? Mert azt mondta, ő már tavaly elindult, csak még úton van. Ma Malom Fesztivál Oromon, holnap sportünnep Magyar Kanizsán, közben pedig Tornyos és Kisorosz is programokkal vár bennünket. Vezessenek óvatosan, töltsék tartalmasan a hétvégét, és maradjanak velünk. Panda Radar, képben a világgal.

Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tk.
2: Ez volt a reklám.

nap kérdése. Önök válaszoltak. Mi az a dolog, amit régóta szeretne megtenni, de mindig halogatja, és mi tartja vissza? Hallgatói SMS-eket nézünk most. Mária írta nekünk Magyar Kanizsáról, én évek óta szeretnék megtanulni úszni, mindig találok valami kifogást, de igazából attól félek, hogy ennyi idősen már furcsán néznének rám. Talán ideje lenne nem másokkal foglalkozni. Katalin a következőt írta nekünk Zentáról. Egy nagy utazás Olaszországban már azt is pontosan tudom, hova mennék, csak mindig közbe jön valami, amire inkább elköltjük a pénzt. Egyszer viszont tényleg azt kellene mondani, most mi következünk. József is írt nekünk Oromról. Szeretnék megtanulni egy idegen nyelvet. Már többször elkezdtem, utána abba hagytam. Leginkább a kitartás hiányzik, pedig napi 10 perc biztosan beleférne. Éva is írt nekünk Horgosról. Én felhívnék valakit, akivel évek óta nem beszéltem. Egyikünk sem haragszik igazán, egyszerűen túl sok idő telt el, és most már egyikünk sem tudja, hogyan kezdje. Talán egy egyszerű szia, hogy vagy, elég lenne. Erika is írt nekünk Adáról. Mindig szerettem volna megtanulni táncolni. A férjem szerint két bal lábam van, úgyhogy lehet nem véletlenül halogatom, de egyszer még meglepem. Tamás is írt nekünk Topolyáról. Saját kis vállalkozást szeretnék indítani. Az ötletem megvan, csak a biztonságot nehéz elengedni. Attól félek, mi lesz, ha nem sikerül. Ilona is írt nekünk Kispiacról, több időt szeretnék magamra fordítani, furcsa, mert ehhez még pénz sem kellene, egyszerűen mindig mindenki más fontosabbnak tűnt. És Martonosról András a következőt írta, én egy könyvet szeretnék írni, a történet már évek óta a fejemben van, mindig azt mondom, majd ha több időm lesz. Kezdem azt hinni, hogy az első oldalt egyszerűen csak el kellene kezdenem. Érdekes, hogy a válaszokban újra és újra ugyanazok a dolgok bukkantak fel. Nincs elég idő, félünk a kudarctól, várjuk a megfelelő pillanatot, vagy egyszerűen túl sokat foglalkozunk azzal, mit szólnak majd mások. Pedig lehet, hogy a majd egyszer és a ma között néha tényleg csak egyetlen apró lépés a különbség. Köszönjük, hogy ma is válaszoltak a nap kérdésére, és ki tudja, talán éppen ma van az a nap, amikor valamelyik régóta halogatott terv mellé végre oda kerülhet az első kis pipa. Maradjanak velünk itt a Panda Rádió hullámhosszán, az FM 103,5 MHz-en. Minden üzenet mögött egy történet van. Köszönjük, hogy megosztják velünk. Ez volt a nap kérdése. Önök válaszoltak itt a Panda Rádióban.

ti trava poput sveće slavske. Senka sa njenim očima,

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: Manapság legjobb zenéi. Okay,
1: this is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

But I wanna know for sure.

0: Rádió 104.5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up. Panda Rádió.

A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.